Vivaldi 4 évszak hegedűverseny ciklusából a Tél koncertot Béres Melinda szólójával hallottuk. Vivaldi utazásai során kapcsolatba került több európai udvarral, rövid ideig Bécsben is tartózkodott, ahol remélt valamilyen hivatalos megbízást, de hát nagyon szegényen halt meg. Most a G-moll koncertot hallgatjuk meg.

Vivaldi G-moll koncertóját a Sempre együttes adta elő. A zeneszerző sok műve kéziratban maradt fenn, és jóval később halála után fedezték fel ezeket újra. A brassói tangverseny felvételéről most a fólia témára írt D-moll trió szonátát ismerhetjük meg.

Vivaldi D-moll trió szonátája hangzott el. Vivaldi újrafelfedezése csak a 20. században történt meg. Kevés ismert, hogy nem csak hegedűre, de más hangszerre is óriási mennyiségben írt versenyműveket, stílusára mindig jellemző volt a nagyon gyors komponálási tempó. Ám a versenyműve szól, amit két hegedűre írt.

Vivaldi két hegedűre írt versenyművét hallottuk Béres Melinda és Rafael Butaru szólójával. A zeneszerzőt sokan kritizálták, sokszor teátrálisnak tartották egyes műveit. Egyébként sok darabját más változatokban is újra hasznosította. Most az In Furore motetta szól.

Antonio Vivaldi in furore motettája hangzott el Krisztina Vasiláhé és a Szempre Barok együttes tolmácsolásában. Vivaldi nem csak zeneszerzőként, de vállalkozóként is működött a velencei zenei életben. Most ismét a télkoncertot halljuk, de ezúttal Péter Münkediek átdolgozásában.

Péter Münkidiek átdolgozásában hallottuk Vivaldi a 4 évszak hegedűverseny ciklusából a Télkoncertó Largo tételét, a kölni fúvós együttes adta elő. Vivaldinak egyébként mindig konfliktusai voltak a megrendelőivel, a fizetés és a határidők miatt. Most Endel D-moll szonátáját hallgatjuk meg.

Handel Démol szonátájából lette rövid és Ellen Rasmussen tolmácsolásában hallottuk. Handel után egy Haydn nevű osztrák vette be Londont, és ez a két név elég is volt ahhoz, hogy vagy két évszázadra kiiktassa az angol muzsikusokat a nemzetközi vérkeringésből. Alessandro Scarlatti Démol tokkátájával folytatjuk a zenélést.

Alessandro Scarlatti Démol Toccatáját játszotta Rinaldo Alessandrini. Vivaldi Dédur Glóriája következik. A komponista személyét sokan temperamentumosnak és határozottnak írták le. A műveinek egy jó része elveszett, mert nem mindig őrizte meg rendszerezetten a kéziratait.

Antonio Vivaldi D-dur glóriáját, Anne Monoisius, Matthew White, Colin Ainsworth és a Táfelmusik kamara kórus, valamint barokk zenekarat elővezényelt Ivars Taurins. A zeneszerző halála után hosszú ideig alig játszották a műveit koncerttermekben. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak haludni, hallgassák továbbra is a Notturnót.

Franz Schubert nem volt sikeres udvari zeneszerző, vagy hivatalos állásban dolgozó komponista, egész életét tulajdonképpen szabadúszóként élte le. Nagyon sok művét baráti körben, ezeken a Schubertiádákon, összejöveteleken mutatták be először. Persze ezek az estek nem csak koncertek voltak, hanem irodalmi és társasági események is. Rendkívül termékeny volt, egyes években több száz dalt komponált, és nagyon sok műve bizony kéziratban maradt kiadatlanul. A kiadókkal nagyon nehezen találta meg a hangot, anyagi gondokkal küzdött. Ámolvonós négyesét hallgatjuk meg.

Schubert ámol, Rosamunda vonós négyesét játszott az Elias Quartet. Schubert egyébként nem tudott jól zongorázni, mint például Chopin vagy Liszt Ferenc, és a barátai gyakran támogatták őt lakhatással, meg némi anyagiakkal is. Chopin B-moll szonátája következik.

Chopin bémol szonátáját Bruce Liu játszotta. Mozart halála után óriási mennyiségű kéziratot hagyott hátra, az özvegye pedig kitűnő üzletasszonnyá vált. A varázs fuvolának köszönhetően a népszerűsége Mozartnak tetőfokon állt, az özvegy eladta a kiadás jogát, a kéziratot persze megtartotta. A nyitányt hallgatjuk meg.

Mozart a Varázs fuvola című operájának nyitányát játszotta a BBC Filharmonikus zenekara vezénye Gian Andrea Noseda. Az operák operája Don Giovanni, Beethoven viszont azt mondta, hogy szerinte Mozart legnagyobb alkotása a Varázs fuvola, ebben a művében mutatkozik először német mesternek. Pierre-Max Dubois fuvola négyese szól.

Saint-Saëns Avanés című zeneművét Szabadi Vilmos és Gulyás Márta játszotta. Remélem nyugalomban telt, telik éjszakájuk. Johann Kaspar Kerl Exsulta Satis című offertúriuma következik. Ez a komponista német volt, de Itáliában képezte magát jó muzsikussá. A Hassler konszortot halljuk.

Johann Kaspar Kerl offertóriumát a Hassler konszort adta elő. Liszt zongora műve következik, a Gyász gondola. Liszt 6 héttel Wagner halála előtt bal sejtelmek által gyötörve írta meg ezt a zongora darabot. Mély gyászt viselek a szívemen, itt-ott hangokban kell kitörnie, írta.

A gyászgondola hangzott el Liszt zongora darabja Julianna Avgyeva előadásában. Befejező muzsikánk ma Louis Spohr, Franz Danzi témájára komponált darabja. Én megköszönöm, hogy velünk tartottak. Elbúcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első hivatalos külföldi útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban a pénzügyminiszter. Az Európai Bizottság képviselői tegnap óta tárgyalnak Budapesten. Kármán András elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendezés rendezését, bérrendszer rendezését és az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást, valamint több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Rászorulóról gyerekek táboroztatására indított adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon, vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban kezdődnek. Átlátható állami finanszírozást ígért a filmes ágazatban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva elmondta. A forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét. Meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt viszonyt akarnak kialakítani a nemzetközi filmesekkel. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-én kezdődő rendezvény Magyar Napján vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemre Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Ma országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél többfelé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután José Carreras Placido Domingo és Luciano Pavarotti énekel. Kell ennél többet mondani? Varázslatos pillanatokat idézünk fel a három tenor 1998. júliusi az Eiffel-torony lábánál adott nagy sikerű koncertjéről. Az Orchestre de Paris-t James Levine vezényli. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Bartók Rádió 2 stúdiójából, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Georg Friedrich Händel D-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételével indítjuk a mai összeállításunkat, a Convivium együttes játszik.

Georg Friedrich Händel D-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételét a Convivium együttessel hallottuk. A negyedik zongora versennyel és a Coriolán nyitánnyal együtt mutatták be 1807. márciusában Lobkowicz herceg palotájában Ludwig van Beethoven negyedik szimfóniáját, az első tétel komor bevezetése tragédiát sejtett, de a fő téma már vidám lendülettel szólal meg. Hallgassuk a bázeli kamarazenekarral Giovanni Antonini vezényletével a nyitó tételt.

Ludwig van Beethoven muzsikáját hallottuk, a negyedik szimfónia első tételét a bázeli kamarazenekarral Giovanni Antonini vezényletével. Sergei Rachmaninov 6 zongora darabjából következzék egy, a Scherzo, Marta Argerich és Lilia Zilberstein játszik.

Sergei Rachmaninov opusz 11-es szkercóját hallottuk már Targerics és Lilia Zilberstein előadásában. 4 perc múlva lesz 7:30. Gregor Joseph Werner a Kismartoni Eszterházi udvar zenekarának vezetőjeként Joseph Haydn elődje volt. Hallgassunk tőle egy művet, az új és különleges zenei kalendáriumból a 2. tétel február Paprika Jancsi lakodalma hangzik el az Aura Musicaléval.

0: Gregor József Werner volt a szerző, elhangzott új és különleges zenei kalendárium, február Paprika Jancsi lakodalma, az Aura Muzikálén játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Végvári Tamás 1937. május 20-án született Budapesten, a Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészre emlékezünk. Rövid súlyos betegség után 2010. május 16-án hunyt el 4 nappal 73. születésnapja előtt. Utolsó szerepe Örkény István Macskajáték című darabjának öregedő pozőrje volt, megszámálhatatlan színpadi alakítás és filmszerep fűződik a nevéhez, és az ő hangján szólalt meg Al Pacino, Harrison Ford, Robert De Niro, Ben Kingsley, de David Attenborough is. Hallgassunk egy Heine verset előadásában, Tandori Dezső fordításában, majd Schumann a Költőszerelme című ciklusából egy dalt, köztudott, hogy Heine versére dolgozott a szerző, de a címben is lesz hasonlóság.
2: A május itt van újra. A május itt van újra, virágnyit, zöldek a fák, rózsás felhőkben úszva, kéklő ég néz le reád. Dala zendül víg csalogánynak magas lombrejtekén, kis bárányok karikáznak friss zöld puha lóherén. Én nem dalolok, s karikázom, a füvön fekszem betegen. Mi csendül messzi tájon? Álmom ugyan mit üzen?

Azt hiszem kevés hallgatónk akad, aki megmondja, hogy ki énekelte a dalt, de segítek, egy 1994-es felvételen Jonas Kaufmann hangját hallottuk. Robert Schumann volt a szerző, Heinrich Heine versére dolgozott, az oly bűvös május este volt hangzott el a költő szerelme ciklusból. Antonio Vivaldi két trombitára írt C-dur koncertójának harmadik tételével folytatjuk a műsort, a műjegyzékszáma 537, és Raymond Leppard átiratában szólalhat meg Winton Marsalis trombitajátékával mind a két trombita szólam, az angol kamarazenekart szintén ő vezényli.

Antonio Vivaldi volt a szerző, és a karmester Raymond Leppard átiratában hallottuk az 537-es jegyzékszámú két trombitára írt C-dur koncertó harmadik tételét Wynton Marsalis szólójával és az angol kamarazenekar felvételén. Következzék egy zsoltár, ugyanis a 23. pszalm hangzik el Franz Schuberttől, a Tomkins énekegyüttes, illetve Prunyi Ilona előadását halljuk Dobra János vezetésével.

Franz Schubert 23. Psalm című kompozícióját a Tompkins ének együttessel és Pronyi Ilona zongora játékával Dobra János vezetésével hallottuk. Az Orpheus Kamara zenekar szórakoztat bennünket a folytatásban. Otorino Respighi régi olasz táncok című első szvittjéből következzék két tétel.

A Torino Respighi Régiolasz táncok első szvittjéből hallottuk az első és második tételt az Orpheus Kamara zenekarral. 2,5 perccel múlt 6:30. József Haydn G-dur capriccioja következik a műsorrendben Kocsis Zoltán előadásában.

Kocsis Zoltán előadásában hallottuk József Haydn G-dur kapriccióját. Időben visszafelé megyünk, késő reneszánszkori olasz barokk zeneszerző volt Giovanni Gabrieli, noha korának minden műfajában alkotott, leginkább az egyházi és a hangszeres zenei terén mozgott otthonosan, egyházi vokális műveit ki kell emelni életművéből. A 19. szonátáját hallgatjuk a Gabrieli Concert and Players előadásában Paul McRish vezetésével.

0: Giovanni Gabrieli volt a szerző, a 19. szonátáját hallottuk a Gabrieli Consort and Players előadásában Paul McCrea is vezetésével. Pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első hivatalos külföldi útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A kormányfő ma Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal. Bizakodó az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban a pénzügyminiszter. Az Európai Bizottság képviselői tegnap óta tárgyalnak Budapesten. Kármán András elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 6 óráig várják. Működik a NAV infóvonala a 1819-es szám is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Rászoruló gyerekek táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon, vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. 3 héttel tovább, június közepéig látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, illetve jelképekkel találkozhat a közönség. Híreink végén az időjárásról. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
4: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő Hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei-amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla. A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év hangversenye az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Fellegi Lénárt. Piotr Csajkovszki diótörőjéből, a szvit változatból hallgassuk az arab táncot, a kínai táncot és a fuvolák táncát az óra elején. A berlini filharmonikusokat Szemjon Bicskov vezényli.

Piotr Iljics Csajkovszki diótörő szvit változatából hallottuk az arab táncot, a kínai táncot és a fuvolák táncát a berlini filharmonikusokkal, Szemjon Bicskov vezényletével. Maradjunk picit a színpadi Csajkovszki daraboknál. Az imént olvastam a hírt, hogy 10 éves álmából ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban még ebben az évadban június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. Az idén novemberben 100. születésnapját ünneplő neves angol koreográfus Sir Peter Wright éppen 45 éve, 1981-ben az Amsterdami Holland Nemzeti Balettel mutatta be a saját Csipke Rózsika feldolgozását. Erősebb dramaturgiai ívet adott Pötipa koreográfiájának, nagyobb szerepet kap benne a történetmesélés. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a Pazarlátványvilágú nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csaknem 160 szerepet formál. Az Operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza újra a darab az együttes műsorára, 8 alkalommal látható tehát a nyár elején. Karstamitz D-dur brácsa versenyének fináléja következik a Rondót Szűcs Máté brácsa játékával, G. Horváth László hangversenymester vezetésével és az Anima Muzicé Kamara zenekarral halljuk.

Karl Stamitz D-dur brácsa versenyének fináliát Szűcs Máté brácsa szólójával, illetve az Anima Muzicé kamarazenekarral G. Horváth László hangversenymester vezetésével hallottuk. Enrique Granados Goyescas című operáját először a New Yorki Metropolitan Operában mutatták be 1916. január 28-án, 1911-es zongora szvittjéből átvett dallamainak felhasználásával írta a darabot, úgyhogy most Alicia de la Rocha zongorázik, és a Rongy Baba következik a Goyescasból.

Enrique Granados volt a szerző, a Goyescasból a Rongy Baba hangzott el Alicia de la Rocha előadásában. 5 perc múlva lesz 7:30, hallgassuk Gioachino Rossini a Sevillai Borbé című operájából a Rágaló Máriát. Samuel Remy énekel, a Müncheni Rádiózenekarát Gabriele Ferro vezényli.

0: Gioachino Rossini a Szevíjai Borbé című operájából, az első felvonásból hallottunk részletet, Semja Rém énekelt, a müncheni rádiózenekarát Gabriele Ferro vezényelte. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Hírrel folytatjuk a reggeli műsorunkat. Újra ingyenes családi napot rendez a fesztiválzenekar. Gyermeknapon, május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Park ad otthont. 10:30-tól délelőtt egészen 18 óráig várják a család minden tagját. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyermekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Mesébe öltöztetett, mindig fontos tanulságot rejtő koncert formájukkal, a zenevárral az ország számtalan településére eljutottak, már most Budapesten is látható. A családi napon ezen kívül hangszerkóstoló is lesz, a gyerekek a vonós, az ütős és a fúvós hangszerek világába is elmélyülhetnek. Fischer Iván vezényletével és a Budapesti Fesztiválzenekarral táncot választottam, Igor Stravinsky tangóját egy zsakba macska hangversenyről.

A Budapesti Fesztivál zenekarnak és Fischer Ivánnak, a karmesternek szólt a taps. Igor Stravinsky volt a szerző, a tangót hallottuk művei közül. Johann Sebastian Bach 1058-as BWV számú G-moll zongora versenyének első tétele következik. Murray Pereira szólójával hallhatják, illetve St. Martin in the Fields kamarazenekarral.

Murray Pereja szólójával sugároztuk Johann Sebastian Bach 1058-as BWV számú G-moll zongora versenyének első tételét, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott. Felix Mendelssohn Bartholdy fiatalon írt Szent Iváni Jálom című alkotásából következzék a Scherzo, Klaus Peter Flora, a Bambergi szimfonikus zenekar dirigálja.

Felix Mendelssohn Bartoldi Szentivánéi Jálom című alkotásának szkercóját hallottuk a Bambergi Szimfonikus Zenekarral, Klaus Peter Flor vezényletével, egy perc múlva lesz 3:48. Volt már az óra elején balett részlet, bár szvit változatban, de tánc, az óra derekán tangó, folytassuk a sort Farkas Ferenc régi magyar táncok oboára és kamarazenekarra című kompozíciójának 3 tételével, az intráda, lassú tánc és lapockás tánc. Hallható Lencsés Lajos oboaljátékával és a Liszt Ferenc kamarazenekarral.

Farkas Ferenc régi magyar táncok oboára és kamarazenekarra című művéből az intráda, a lassú tánc és a lapockás tánc hangzott el Lencsis Lajos oboa játékával és a Liszt Ferenc kamarazenekar felvételén. Újra szóló zongora muzsikát idézünk, Mozart a szerző az 576-os köhöljegyzékszámú D-dur szonáta harmadik tételét Marian Bacsasvili játsza.

Wolfgang Amadeus Mozart 576-os köhlyedzékszámú D-dur szonátájának gyors tételét Marian Bacsasvili játszotta. Antonin Dvorák D-moll szerenádjának első tétele maradt az óra végére, ezúttal Jakub Hruša karmester és a prágai filharmonikus zenekart vezényli.

0: cseh és szláv népzenei elemekkel tarkított kompozíció, Dvořák imént hallott rendkívül népszerű szerenádja. Összesen 2 hét alatt írta Dvořák az imént hallott első tételt, mindössze 1 nap alatt komponálta. Pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja 2. napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba. Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita a döntést azzal indokolta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat más tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség ahhoz, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök videóüzenetében azt mondta, májusban Ukrajna javára változott a hadihelyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A holland óceánjáron kitört hantavírus járvány után csapdákat helyeztek ki a rágcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területein is. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rágcsálók hordozzák-e az andoki vírustörzset, amely képes emberről emberre terjedni. Ma van a méhek világnapja. 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jánosa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszer alapanyagok termeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Kodály Zoltán bronzszobrának avatásával kezdődik ma a Nyitott Városháza programsorozat Kecskeméten. A pünköst hétfőig tartó eseményen koncertekkel, családi programokkal, városnézősétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket. Fellép mások mellett Miklós Erika, Pál István szalonna és bandája, valamint a Budapest Jazz Orchestra. Lesznek bábszínházi előadások, hagyományőrző játékok, süteménysütőverseny és kézműves vásár is. A Kecskeméti Városháza látogatóközpontja hétfőig minden nap 10-től este 6 óráig tart nyitva. Az időjárásról. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Műpában és a Kodály Központban.
4: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu.
3: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös este várja a közönséget a Református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök este a Bécsi Filharmonikus Zenekar játszik. A 2010-es nyári szakai koncerten a Schönbrunni kastély parkjában szabadtéren zenéltek a művészek, így a bolygók, a csillagok és a hold szolgált a zenei interpretációk témájául. Csillagok háborúja, szférák zenéje, Mars, esti csillag. Csütörtökön 20 óra 41 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol,
5: Havasi Sándor vagyok.
0: Örülök, hogy beszélhetünk, köszöntöm szeretettel. Ha jól emlékszem, nekünk még így telefonon keresztül nem volt szerencsénk egymáshoz.
5: Így van, ez így igaz.
0: Ezt a hallgatók jobban számon tudják tartani, és mindig örülök a visszajelzésnek. Úgyhogy nézzük, hogy mit nyerhet. Hogyha mind a négy kérdésre helyesen válaszol, akkor egy DVD-t és egy CD-t küldünk el. A DVD az Apák és lányaik, amerikai-olasz filmdráma, Gabriele Muccino a rendező, Russell Crowe az egyik főszereplő, de Jim Fondát is említhetem, vagy Amanda Seyfriedet. És a CD pedig, hogyha a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, nem csak az első háromra, akkor a Royal Philharmonic Orchestra Elgár műveit játssza ezen a CD-n Yehudi Menuhin vezényletével. Nézzük is a kérdés sor elsőjét. A 18. század Európájában divatba jött a törökös zene, cintányér, nagy dob és jellegzetes ritmika idézte meg a janicsár zenekarok vélt vagy valós hangzását. Az elsőként idézett hegedűverseny szerzőjének színpadi és zongora művében is megjelenik az allatürka karakter. Az első kérdés, ki a szerző?

0: Hogyha a keresett szerzőnek egy ismert zongora szonátájából idéztünk volna, akkor sokkal könnyebb lenne válaszolnia, de szerintem így is tudja, hogy ki a szerző.
1: Igen, stílus alapján ez Wolfgang Amadeus Mozart egyik hegedű versenyéből volt részlet.
0: Helyes, a 219-es köhögjegyzék számú A-dur hegedű versenyből hallottuk a harmadik tétel részletét Kalló Zsolt szólójával és a Capella Savariával, úgyhogy ha mondjuk a köhölt mondtam volna, vagy a 331-es ugye a híres török induló, abban található, de nem ez volt a kérdés, és a szerzőre helyesen válaszolt. Gratulálok az első helyes válaszához. A romantika korában a zeneszerzők szívesen fordultak Spanyolország felé. Vonzotta őket a déli ritmusok, táncok és hangszeres effektusok egzotikuma. A következő részlet szerzője maga soha nem járt Spanyolországban, mégis a zeneirodalom egyik legismertebb spanyolos művét komponálta. A kérdés ki a szerző, és itt a mű címét is kérdezni fogom.

0: Nagyon ismert dallam, nagyon sokszor idézett mű. Ki lehetett a szerző?
1: Bizék Ármennyéből volt részlet.
0: A Szvit változatból a közjátékot hallottuk. Abszolút, igaz, helyes a válasz. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Ha már elidőzünk a romantika népszerű zenei divatjánál, nem maradhat ki a magyaros stílus sem. A magyar, vagy legalábbis a korban jellegzetesen magyarnak vélt zenei elemek szinte biztos közönség sikert garantáltak az európai koncertpódiumokon. Ennek az áramlatnak a hatása érződik a harmadikként idézett kompozíción is. A kérdés, melyik magyar tánc karaktere jelenik meg a most elhangzó műben?

0: Milyen tánc karaktere volt felfedezhető az iménti műben?
1: Én a vermunkosra gondolnék, és abból is egy ilyen friss téma.
0: Helyes, a csárdás abszolút elfogadható, a verbunkos elfogadható, csárdás, de hogyha azt mondom, hogy Johannes Brahms G-moll zongora négyesének negyedik tételéből szólt ez a nagyon rövid téma, aminek címe Rondo alla Zingarese, akkor még akár ebbe az irányba is mehettünk volna. Schiff András és a Bartók vonós négyes felvételét idéztük, és ez azt jelenti, hogy Havasi Sándor már a nyertesünk, mert 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszol, de én azt hiszem, hogy mehetünk tovább, ugye?
1: Így van, természetesen.
0: Haladunk tovább az időben, egészen a 20. század elejére. A többek közt a párizsi világkiállítás jóvoltából megismert varázslatos távol-kelet lenyűgözte a művészeket. A keleti, vagy annak tartott hangkészletek és hangszerek divatja a század elő zenei nyelvének meghatározó elemévé vált. Erre példa az utolsóként idézett opera, a kérdés, mi a címe és ki a szerző.

0: keleti témát feldolgozó darab. Ki, mi volt a darab címe és ki a szerző?
1: Puccini Pillangók és Asszonyába halltuk a részletet.
0: Igen, az Imögő kórust a második felvonásban. A Bécsi Filharmónia kórusát és a Bécsi Filharmonikus Zenekart Herbert von Karajan vezényelte a bejátszáson. Gratulálok Havasi Sándornak, mert mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, és biztatom, hogy máskor is jelentkezzen a játékba.
1: Remélem lesz még rá lehetőség.
0: Hallgatóinkat is biztatom, mindig egyeztetünk, hogy ki mikor tud adásba kerülni, várjuk a jelentkezésüket. Folytassuk a műsort Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 3. tételével, a Verbieri Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényli.

Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 3. tételét hallottuk a Verve Fesztivál kamarazenekarral, Takács Nagy Gábor vezetésével. Georg Friedrich Händel messiásából következik ária, Lawrence Sadzo énekel, a Clare College énekkarát és a Freiburgi Barokk Zenekart René Jacobs vezényli.

0: A játék előtti utolsó zenét hallottuk, Georg Friedrich Händel messiásából szólt ária, Lorenzo énekelt, a Claire Caligé zenekarát és a Freiburgi barokk zenekart René Jacobs vezényelte. Mindjárt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk tehát a reggel feladványához, mondom a lehetőségeket, amiből választhatnak. Holnap 18 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatot folytatjuk. Fóri Zsófia hegedül, közreműködik a Mikrokozmosz Trió, Bach 1006-os BWV számú E-dur partitáját és Beethoven B-dur főherceg trióként emlegetett művét szólaltatják meg. Pénteken, tehát 22-én 19 órától szintén a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében rögtön két koncertet is hallhatnak a klasszikus és jazz sorozatban. A Vibraton Quartet játszik elsőként, majd a Bágyi Balázs New Quartet, erről egyébként a szerdai jazz mozaikban bővebben is hallhatnak majd 23 órától a mai napon. És 23-án szombaton a Debreceni Református Kis Templomban is lesz koncert, Orgonák éjszakája a Filharmónia Magyarország rendezésében a sorozaton belül 20 órától kezdődik. 3 tenor, 1 orgona a címe, Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel a tenor, Sárosi Dániel orgonán játszik, néhány szerzőt említek, Händel, Kodály, Schubert, Bizet, Schumann, Verdi és sorolhatnám. És van még egy jegyünk az Opus Jazz Klubba, május 23-ára, szintén szombatra, 20 órától Bacsik 100 címmel lesz Bacsik Elek emlékkoncert, közreműködik Halper László gitáron, Horváth Plutó József basszusgitáron, Lakatos Pecek András dobol, Robi Lakatos hegedűművész lesz a vendégük, valamint Juhász Gábor gitáros és Fehér Mário Fábio is. Nagyon érdekes figura volt Bacsik Elek, neki állítanak emléket. Dizzy Gillespie-vel, Michel Legrandnal, Quincy Jones-szal játszott együtt, úgyhogy különleges figura volt ő a jazz történetben. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a csütörtöki Dohnányi koncertre, vagy a péntekire szeretnének eljutni. Ugye az egyik sorozat a Fiatal Művészek Pódium, a másik a klasszikus és jazz. Van a Debreceni Református Kis Templomba is jegyünk, tehát vidéki eseményre is eljuthatnak, és az Opus Jazz Klubba is sorsolunk jegyet. 1799-ben született Honoré de Balzac május 20-án. A francia realista regényíró születésének évfordulója szolgáltatta az alapot a zeneválasztáshoz. Nagyon népszerű és ismert mű Csendül fel rövidesen, a szerző lesz a kérdés, de előtte néhány szó Balzacról. Egon Friedel az Újkori Kultúra Története című írásából olvasok. A pénz hatalmának himnuszát és a homéroszi eposzt Balzac énekelte meg. Nála minden a pénz körül forog, ő a hőse valamennyi művének, valóságos pénzkorság szállta meg valamennyi alakját, és őt magát is. Balzac maga egész életén át a legképtelenebb vállalkozásokba fogott, melyek kivétel nélkül kudarcba fulltak. Voltak köztük olyanok, mint ananászültetvény, könyvnyomda, betűöntöde, francia

Klasszikusok olcsó kiadásban, kísérletezés egy új papírmasszával, a szardiniai ezüstbányák kiaknázása, elásott kincsek felkutatása a Szajna mentén, eddig az idézet. Személyes kapcsolata volt Balzacnak a zenével, a zeneművészet rajongója és értője volt. Regényeiben Puccini idéz népszerű dalokat vagy operabetéteket, hogy jellemezze hőseit, megteremtse a jelenetek hangulatát, vagy kifejezetten zenei témájú műve is van, amely egy megszállott zeneszerzőről szól. Nagy csodálója volt Meyerbeer és Rossini operáinak, de egy kortárstól, ha tetszik, baráttól választottam zenét. Igazi, ha tetszik, klasszikus zenei sláger szól, a szerző lesz a kérdés. Az RCA Victor szimfonikus zenekart Leopold Stokowski vezényli, a 0630303160-ra írhatnak SMS-t, vagy a muzsikáloreggel@radio.hu-ra e-mailt, a szerző tehát a kérdés.

Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját hallottuk az RCA Viktor szimfonikus zenekarral Leopold Stokowski vezényletével, tehát a Balzac barátja zeneműve Liszt Ferenc tollából szólt az iminti kompozíció. Nagyon sokan még a rapszódia számát is megírták. Szigetvári Nóra, Ékes Ágoston, Török Emőke és Lénártné Kelemen Sarolta a mai alkalommal a nyertesünk, gratulálok nekik. Liszt Ferenc volt tehát a helyes megfejtés. Hogyha már Liszt nevét ilyen sokszor emlegetem, a Liszt Ferenc kamarazenekar fel fog lépni a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Oli Mustonen, Haydn és Beethoven műveket ad elő Vikingur Olafsson közreműködésével, és a Szent István Bazilikában Francesco Finotti jön majd az orgonák éjszakájára, és játszik Liszt művet is, a Karácsonyfa ciklusból választott részleteket. Folytassuk Joseph Haydn D-dur, a reggel szimfóniaként ismert művének első tételével a mai összeállítást, a Concertus Musicus Wien Nikolaus Arnoncourt vezényli.

József Haydn numero 6-os D-dur a reggel szimfóniájának első tételét hallottuk. A Consensus Musicus Vin Nikolaus Harnoncourt vezényelte, írja egy törzshallgatónk, annyira szerettem, mikor ez volt a szignáljuk. Folytassuk Chopin opusz 9-es numero 2-es S-dur nocturnjével a műsort. Maria João Pires az előadó.

Mária João Pires érzékeny zongorajátékát hallottuk. Frédéric Chopin volt a szerző, az Opus 9-es numero 2-es Es-dur Nocturne hangzott el az imént. Zongora szól még, ugyanis az utolsó zenemű, amit hallgatunk, az Franz Schubert hattyúdalok ciklusából való stílszerűen a búcsú következik, Ludwig Rennstab verse, Dietrich Fischer diszkáó énekel, Gerard Moore pedig zongora játszik.

0: Franz Schubert hattyúdalok ciklusából hallottuk a búcsút, Dietrich Fischer diszkál énekel, Gerard Mór játszott zongorán. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter elmondta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A köztársasági elnöki hivatal együttműködik az ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. A Sándor Palota közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással, este 6 óráig várják. Működik a NAV info vonala a 1819-es szám is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés az esia.hu oldalon. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Országszerte sok napsütés várható ma kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy záporzivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban pedig tovább melegszik az idő. 9 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája mai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla: a hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
4: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pati Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt Jean Sibelius zenéjével, az első szimfónia nyitótételét hallgatjuk. A Birminghami Szimfonikus Zenekar játszik, Simon Rattle vezényel.

Bár az az émolmű Jean Sibelius számozott szimfóniái közül az első, de mégsem a legelső, mert megelőzte a Kullervo, egy hatalmas kórus szimfónia énekes szólistákkal, férfikarral és egy zenekarral. De azért maradjunk most az első szimfóniánál, ami a romantikus szimfónia hagyományos négytételes szerkezetében készült, és Csajkovszki dallamvilágához való vonzódást tükröz, miközben azzal együtt, hogy a darab sosem másolat, hanem szintiszta Sibelius, Alekszandr Borodin erőteljesebb stílusának nyomai is bizony megjelennek benne. És hogyha tovább hallgatnánk ezt a darabot, akkor a lassú tétel és a cintányérral tarkított finálé azok a részek, ahol Csajkovszki hatása valóban megnyilvánul, talán a legerősebben a darabban. De ott van a harmadik tétel, ami egy egyedülálló és izgalmas alkotás, teljesen egyenrangú Anton Bruckner szkercóival. Szóval egy nagyon érdekes darab született Jean Sibelius szimfóniáinak sorában ezzel az elsővel, amelyből a nyitótételt hallgattuk, a Birminghami szimfonikus zenekart Simon Rattle vezényelte. Sibelius után Joseph Leopold Eibler zenéje következik most, opusz 6-os A-dur kvintettjének negyedik menüettételét halljuk, az Erdődi Kamarazenekar tagjai játszanak.

József Leopold Eibler zeneszerző szakmai életében pontosan az okozta a nehézségeket, ami miatt ismert lett. Zeneszerzést Johann Georg Abrechtsbergernél tanult, és távoli unokatestvére és kedves barátja volt Joseph Haydn, aki nagyon sok mindenben segítette őt, ugyancsak tanította, de anyagi támogatást is nyújtott neki. Mozart is a tanára lett, de muzsikusként ez lett a probléma, mert zeneszerzőként kevésbé tudta felhívni magára a figyelmet, a kortársak inkább Mozarttal való barátsága miatt ismerték őt. Úgyhogy hát valószínűleg ezzel egy kicsit küzdött, hogy a háttérben maradt, és csak a jó barátként gondoltak rá, de azért megmaradtak művei, és az Erdődi Kamarazenekarnak köszönhetően mi is megismerhetjük ezeket. Most éppen az Opus 6-os A-dur kvintett negyedik tételét hallottuk Joseph Leopold Eibler életművéből. Most pedig szóljon Bach zenéje, egy kicsit másképp, mert a 208-as vadászkantát, a áriáját Leon Fleischer játssza zongorán.

0: Bach 208-as jegyzékszámú kantátája, a vadász kantáta áriáját hallottuk zongorán Leon Fleischer előadásában.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:55 után a zongora mellé az orgonát társítjuk, most ő kap főszerepet szóban is és zenében is. Ma este 7:30 a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben ismét orgona párbajt láthat, hallhat a közönség. Előkerül a dobókocka és a stopperóra, és újabb zenei összecsapás kezdődik majd. Persze az összecsapás alatt semmi túlságosan komolyat nem kell elképzelni, zenéről lesz szó, nem is akármilyen formában. Ezúttal a római San Luigi dei Francesi templom és a dresdai Frauenkirche fiatal organistái Gabriele Agrimonti és Niklas Ján méri össze rögtönző tehetségét, mert hogy itt az improvizáció kerül középpontba. És természetesen ott lesz Fassang László orgonaművész is, ezúttal művészeti vezetőként, házigazdaként, műsorvezetőként, és mellé társul Fazekas Gergely zenetörténész társműsorvezetőként, beszélgető partnerként, és őt köszönhetjük Fazekas

0: Gergelyt köszönhetjük itt a telefonvonal másik végén. Először is nem is tudom, jó reggelt vagy jó napot kívánok Gergelynek.
1: Jó napot.
0: És hogyan is kell ezt elképzelni? Mi lesz a te feladatod Fassang László mellett? Hogyan lehet a kulisszatitkokba úgy bevezetni a nézőket, hogy közben valójában egy előre meg nem tervezett műsor szólal meg, hiszen rögtönöznek a művészek?
1: Igen, ez valóban egy nagyon izgalmas feladat. A szerepfosztás az úgy néz ki, hogy Fassang László lesz a szakértő, és én leszek a, mondjuk az, hogy műsorvezető, tehát, hogy én leszek a ceremóniamester, aki kijelölöm a feladatokat, és próbálom kézben tartani az estét, és minden egyes feladat után Fassang László élőben fogja elemezni azt, amit ott hallottunk, ami hát tényleg egy nagyon különös feladat, mert hogy úgy egyáltalán nem tud rá készülni, pontosabban hát ugye erre készül most már több mint 50 éve, tehát hogy hát ugye 20 éve az orgonának a gazdája a műpában, tehát hogy nyilván érhetik meglepetések, de azért azt gondolom, hogy nagyon jól fel van készülve erre a feladatra.
0: És neked hogyan kell mindenre felkészülni, hiszen nem elég egyszerűen csak egyfajta jó közlekedési rendőrként mindig irányítani, hogy mi történjen, hanem nyilván te is zenetörténészként is szívesen adsz hozzá ehhez az egész rendezvényhez, de hogyan?
1: Persze, hát nyilván fogunk beszélgetni a párbajoknak a hagyományáról, ami hát mondjuk, ha csak az orgonát nézzük, akkor az hát legalább 1717-ig visszavezethető, amikor Louis Marchand, a francia orgonaművész és Johann Sebastian Bach összecsaptak egyébként Dresdában, ahonnan most Niklas Jahn érkezik. De ugye a feladatok kitalálásában is részt vettem, tehát ezeket együtt találtuk ki Fassang Lászlóval, és itt be fog jönni a képbe Heinrich Schütz, aki ugye Dresdának volt a legjelentősebb 17. századi szerzője, vagy hát egyáltalán a német kultúrának, akit Girolamo Frescobaldival állítunk szembe, aki a 17. századi Róma legfontosabb orgonistája. Aztán meg fogjuk idézni Kurták Györgyöt, hiszen ugye az orgon az 20 éves, Kurták György viszont 100, és ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy a játékokból bejátszott tételek hogyan tudnak aztán orgona improvizációkat életre hívni, és egy Caravaggio festmény nyomán a Dávid és Góliát történetet is el fogjuk mondatni az orgonistákkal, mármint hogy a szó képletes értelmében, tehát hogy a történetet majd ilyen improvizációk során kell végig meséljük zenében.
0: Ezeken az orgonapárbajokon olykor a közönség is aktívan részt vehet a témák kitalálásában. Lesz erre most is lehetőség?
1: Igen, abszolút. Ugye a szünetben szoktunk témákat gyűjteni, és most is arra fogjuk bíztatni a közönséget, hogy mindenféle témát, tehát nem csak zenei témát lehet megadni, hanem lehet rajzolni, vagy szöveges témát, vagy bármit. Ezek közül ugye ott a színpadon fogunk kihúzni néhányat, és a két párbajozó fél ezekből, nem tudom, néhányból választhat egyet-kettőt, és akkor arra fog improvizálni. Úgyhogy ez tényleg abból a szempontból egy nagyon izgalmas feladat egyébként műsorvezetőként is, hogy ugye itt nem, tehát egyrészt persze van egy nagyon részletes forgatókönyv, másrészt meg ugye kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni. Úgyhogy ez a varázsa tulajdonképpen. Azt abban bízunk azért, hogy nem 47 perces improvizációkat fognak játszani, de ha így alakul, akkor ott leszünk hajnalig.
0: És minden bizonnyal nagyon izgalmas élmény lesz, akár hajnalig is bárkinek. Fazekas Gergely zenetörténész, nagyon szépen köszönöm mindezt, már csak azért is, mert ha valaki ma este nem juthat el az orgonapárbajra, most már tudja, miről szól, és esetleg legközelebb ellátogat. Gergely, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És most hallgassunk improvizációt, ha már erről volt szó, ezúttal Fassang László játszik az orgonán, ószövetségi táncokra és héber dallamokra improvizált egy koncerten, ebből hallunk részletet.

Fasang László improvizációját hallottuk, ószövetségi táncokra és héber dallamokra. Ez egy nagy koncert témája volt, és ennek részlete szólt az imént. Most pedig következzék Georges Bizet Gyöngyhalászok című operájának részlete, Nadir és Zurga kettőse, Roberto Alagna és Brin Tervel énekel, a Metropolitan Opera zenekarát James Levine vezényli.

Nadir és Zurga kettőse szólt Bizet gyöngyhalászok című operájának első felvonásából. Roberto Alagna és Brin Tervel énekelt, a Metropolitan Opera zenekarát James Levine vezényelte. Anton Zimmermann zenéje következik most, aki 1773 körül, ekkoriban nagyjából 30 éves volt, jól képzett és tapasztalt zeneszerzőként érkezett Cseh vagy Morvaországból Magyarországra. Azt nem tudjuk, hogy miért választotta Bécs helyett Pozsonyt, de az biztos, hogy jól döntött, mert Batthyány József hercegprímás udvari karmestereként egy rövid ideig létezett ám európai hírű, Magyarországon egyedül Haydn együtteséhez hasonlítható zenekart vezethetett, és nyilván művei közül a szimfóniák egész sora ekkoriban készült. Mi most Anton Zimmermann Ezdur szimfóniájának harmadik menüettételét hallgatjuk, a Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényli.

Anton Zimmermann Ezdur szimfóniájának harmadik menüettételét a Gödöllői Szimfonikus Zenekartól hallottuk, Bali János vezényelt. Most következzék a La Campanella, ez a rondó harmadik rondótétel Niccolò Paganini Opus 7-es hámol hegedű versenyéből. Ilja Keller a szólista, mellette a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekarát Steven Gunzenhauser vezényli.

0: Niccolò Paganini Opus 7-es Hámol hegedű versenyének harmadik rondótételét, a híres La Campanella tételt hallottuk. Ilja Keller hegedült, mellette a Lengyel Rádió szimfonikus zenekarát Steven Gunzenhauser vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10:02, szóljon most egy balett részlet, Amilcare Ponchielli Gioconda című operájának talán legvidámabb zenéje, ez az Órák tánca, az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik.

Amilcare Ponchielli Gioconda című operájából hallottuk az Órák táncát, az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott. Tulajdonképpen Schubert teremtette meg az empromptű műfaját, de aztán Chopin is nagyon szerette, és az ő 4 empromptűje is erőteljesen improvizatív jellegű, ugyanakkor könnyed lendülettel, méltósággal és ízléssel telt darabok. Ezek közül halljuk most az Opus 29-es első Astur empromptűt, Ignacy Kamra zongorázik.

Ez volt Chopin opusz 29-es Azdur empromptüje, Ignacy Cambra zongorázott. Szóljon most vonós négyes tétel, egy negyedik Larghetto Allegretto, Beethoven opusz 95-ös F-moll Seriózó kvartettjéből, a Bartók vonós négyest halljuk.

Beethoven F-moll szeriózó vonos négyesének negyedik tételét a Bartók kvartett játszotta. Most pedig szóljon a Perzsa tánc, Muszorszkij Hovanscsina című operájának negyedik felvonásából. A berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényli.

0: Muszorszkij Hovánc Csina című operájának perzsa táncát hallottuk, a berlini félharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-2027. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenek.

0: Bor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A dohnányi bérletet keresse az mreme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtt játékához. Mondom először is a nyereményeket, most nem minden koncert, hanem van táncszínházi előadás és színház is. Kezdjük az elején. Május 21-én csütörtökön este 7:30 a Nemzeti Táncszínházban a Duna Táncműhely előadását láthatják a 7. címmel. Ami valóban a 7-es szám gazdag szimbolikáját mutatja be, és itt ugye sok mindenre gondolhatunk, a teremtés napjainak számától, a katolikus szentségek számán át, egészen a mesebeli hétfejű sárkányig. Erről szól ifjabb Csóri Sándor zenéjével a Nemzeti Táncszínházban a Duna Táncműhely előadása, május 21-én csütörtökön, este 7:30. Aztán ugyancsak május 21-e csütörtök, este 8:00 a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében, a Világjáró Művészeink sorozat keretében Csővári Csilla ének és Lajkó István zongora művész nagyon szép dalesttel készül. Ez tehát május 21-e csütörtök, este 8:00 Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terem. Megyünk tovább, május 23-a szombat, este 6:00 a Bartók Béla Emlékházban Bach partiták sorozat első előadása lesz ez, a 6 kis preludium mellett a 825-ös B-dur és a 826-os C-moll partita szólal meg Spányi Miklós csembaló estjén. Ez tehát május 23-a szombat, este 6:00 Bartók Béla Emlékház. És még egy, ez a színház, május 23-án szombaton, este 7:00 Tatabányán a Jászai Mari Színházban játsszák Agatha Christie híres az Egérfogó című krimiét. Mésző Dezső fordította a szöveget, és Crespo Rodrigo a rendező. Ez tehát május 23-a szombat, este 7:00 Tatabánya, Jászai Mari Színház, Agatha Christie az Egérfogó. Ezek az előadások, a tárgynyereményünk pedig egy DVD, a Tétova félrelépők című film Isabella Rossellini és William Hurt főszereplésével. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatok is érkezhetnek, mondom hozzá a kérdést. Ruggero Leoncavallo Bajadzók című operájából hallgatunk részleteket, a mű bemutatója 1892. május 21-én volt, és a zenében találunk más zeneszerzőktől átvett motívumokat. Kettőt emelünk ki, tehát a mai kérdés is két részből áll. A harangkórust, amely megszólal a részletben is, amit meghallgatunk, valószínűleg Emmanuel Chabrier híres zenekari rapszódiája ihlette. A kérdés első része ennek a rapszódiának címe, vagy közelíthetik onnan is, hogy annak az országnak magyar neve, ahova kalauzol Chabrier zenéje. A kérdés másik része pedig annak a német romantikus zeneszerzőnek neve, akinek zongora művei között 8 novelettet is találunk. A sorozat 3. darabja lehetett inspiráció Leoncavallo számára a Bajadzókhoz. A német zeneszerző Clara Novello énekesnő tiszteletére nevezte noveletteknek ezeket a műveket. A kérdés egyik része tehát, hogy mi a címe Emmanuel Chabrier zenekari rapszódiájának, amelynek hangulata visszaköszön a Bajadzók harangkórusában, a másik rész pedig, hogy ki írt noveletteknek nevezett zongoradarabokat, amelyek egyike szintén inspirálta Leoncavallót. Chabrier művének címét és a német zeneszerző nevét SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, vagy e-mailben a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre küldhetik, tehát a Bajadzók részletét halljuk. Mi a címe Emmanuel Chabrier zenekari rapszódiájának, amely egy bizonyos európai országba kalauzol, és ki az a német romantikus zeneszerző, aki írt noveletteknek nevezett zongoradarabokat, és ezek a művek inspirálták Leoncavallót.

Sok helyes válasz érkezett a kérdésre, nagyon örülök, hogy ennyien célba találtak, ha szabad így fogalmazni. Ugye két részből állt a mai kérdés, Ruggero Leoncavallo zeneszerzőre vajon ki mindenki hatott, amikor a bejátszókat írta, ennél jóval több inspirációja volt természetesen, de kettőt kiemeltünk. Az egyiknél a zeneszerzőt mondtam, Emmanuel Chabriét, akinek híres zenekari rapszódiája visszhangzik egy picit abban a bizonyos harangkórusban, amit itt a részletben is hallgattunk, és ennek a darabnak címe, avagy annak az országnak neve, ahova kalauzol Chabrié zenéje, ez volt a kérdés egyik része, és egy spanyolországi utazás ihlette az Espanya rapszódiát, úgyhogy ez volt a kérdés egyik részének helyes válasza. A másik pedig a Novelettek zeneszerzője, aki egy német romantikus szerző, és nem a felesége, hanem Clara Novello énekesnő tiszteletére nevezte Novelletteknek ezeket a műveket, és a sorozat harmadik darabja, a 8 novelettből a harmadik darab lehetett inspiráció Leoncavallo számára, ez pedig Robert Schumann és az Opus 21-es novelett sorozatról van szó. Tehát Espanya, avagy Spanyolország és Robert Schumann, így állt össze a helyes válasz, és közben Leoncavallo bájátszók címe operájának első felvonásából hallottunk részleteket, kórust és canio jelenetét, aztán a harangkórust és végül Nedda áriáját. Orosz Júlia és Simándi József énekelt, a Magyar Állami Operaház énekkarát és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényelte ezen a gyönyörű felvételen. És akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárnyere dr. Csík Ibolya, Zsoldosné Ámon Klára, dr. Kővári Károly, Juhász Zoltán András és Janka Zoltán nyerte. Zenei ajándékokkal pedig Révész György, Kónyi Lilla és Tas László gazdagítja a műsort. Révész György röviden csak annyit írt, ha már szó van róla, akkor hallgassuk meg az Espanyát, Emmanuel Chabrié zenéjét. Következzék a rapszódia, a Bostoni Szimfonikus Zenekar játszik, Seiji Ozawa vezényel.

Ez volt az Espanya Rapszódia, Emmanuel Chabrier zenéje, a Bostoni Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényelte. Kónyi Lilla kérésére Orbán György egyik miséjének részletét hallgatjuk, legyen ez a harmadik krédó tétel a Missa Seconda című műből. A Magyar Rádió ének és zenekarát Tárkai István vezényli.

A harmadik krédótételt hallgattuk Orbán György Missa Seconda című művéből. A Magyar Rádió ének és zenekarát Párkai István vezényelte. Tas László kérésére visszakanyarodunk az opera szerzőkhöz, de nem opera részlet következik, hanem Pietro Mascagni első keringője, amelyet a Torinói Teatro Reggio Filharmonikus Zenekara játszik, Gian Andrea Noseda vezényel.

0: Pietro Mascagni első keringőm című darabját hallottuk, a Torinói Teatro Reggio Filharmonikus zenekarát Gian Andrea Noseda vezényelte. És ez volt a ma délelőtti játék három zenei ajándéka. Köszönöm szépen mindenkinek és minden kedves hallgatónak a játékot is. Most hétfőn nem, hiszen pünköst hétfő, de kedden folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 perc elmúlt, 11 óra, egy kis programajánló itt a műsor után 11:30-kor a Bartók Rádió zenei díjasai közül ezúttal az év énekművészét ismerhetik meg egy kicsit jobban azok, akik még nem találkoztak volna, vagy régen találkoztak Kolonics Klára Kossuth díjas énekművésszel, hiszen ő kapta ezt az elismerést, és egy beszélgetős műsor, egyfajta portréműsor készült vele is természetesen, amelyben nagyon sok fontos gondolatot fogalmazott meg. Már csak ezért is érdemes meghallgatni a műsort, meg hát azért is, mert tele van a művésznő gyönyörű felvételeivel. Hallgassunk egy pici részletet ebből a 11:30-kor kezdődő műsorból.
2: Egy olyan premiér tudtam énekelni a kemoterápia közben, ami az életem csúcs teljesítménye volt abszolút mértékben. Tehát nem ahhoz képest, hogy jaj, szegény kemoterápiát kapott, hanem az, hogy én, mint Kolonics Klára életem csúcs teljesítményét tudtam nyújtani ebben az időszakban, mint énekesnő, mint művész. Tehát erőm teljébe tudtam lenni. És hogyha már át kellett esni ezen az embertelen próbatételen, akkor megkaptam a lehetőséget azt, hogy bizonyítsam magamnak, hogy ezzel együtt lehet élni, ezt le lehet győzni minden percben, és olyan csúcsokra juthat az ember, mint hogyha ez nem lenne. És hogy én azt mondhatom neked, hogy én sokkal jobban érzem magam abban örömben, mint akár egy évvel, vagy másfél évvel ezelőtt. Sokkal több energiám van, egyszerűen újjászülettem. Tehát ez a trauma az engem újjászült, mint művész, mint énekes, mint nő, mint ember, és ez bármilyen paradox, én azt gondolom, hogy ez egy örömhír nagyon sokaknak.
0: Bizony az, és különösen az volt, hogy láthattuk Kolonics Klárát, hogy valóban most már erősödik, egyre szebb ismét, és a gyógyulás útjára lépett. Nyilván van még mit tenni, de ugyanezt a lelkesedést, ezt az előre tekintést kívánjuk neki a folytatáshoz. És akik a további gondolatokra és a szép felvételekre is kíváncsiak, most adásunk után 11:30-kor kezdődik Kolonics Klára operaénekessel, a Bartók Rádió zenei díj év énekművésze kitüntetettjével egy nagyon szép beszélgetős műsor. Mi pedig itt Telemann zenéjét hallgatjuk, és az Émol kettős verseny harmadik és negyedik tétele következik. Kalló Zsolt és Paulik László hegedül, mellettük a Capella Savaria játszik.

Az asztali zene nagymestere, Georg Philipp Telemann zenéjét hallottuk, az Émol kettős verseny harmadik és negyedik tételét Kalló Zsolt és Paulik László játszotta, és mellettük a Capella Savaria működött közre. Schubert zenei pillanatok MoMA Musical sorozatának első C-dur darabja következik most, Schiff András zongorázik.

Mivel a Zenei pillanatok címet nem Schubert adta ennek a sorozatnak, vannak kutatók, akik úgy vélik, hogy nem is így tervezhette, hiszen a 6 darab között bőven találunk olyat, ami 5-6 perces, például ez is, amit meghallgattunk, és ez már nem egy kis zenei pillanat. Schubert Momán Musical sorozatának első darabját Schiff András játszotta. Most pedig hallgassuk a hegymászók táncát és a karttáncot Hacsaturján Gajaneszvittjéből, a Burnmouth szimfoniettát Kirill Karabics vezényli.

0: Bár a balett librettója nem igazán a legjobb, de már a Kirov Balett 1942. decemberi bemutatóján is kiderült, hogy a zenével és a koreográfiával valóban a tánc diadala született meg ezzel a darabbal. Hacsaturján Gajana szvitjéből hallottuk a hegymászók táncát és a híres karttáncot. A felvételen a Bőrmaut szimfonietta játszott, Kirill Karabics vezényelt, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangversenye az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti énekel. Kell ennél többet mondani? Varázslatos pillanatokat idézünk fel a három tenor 1998. júliusi az Eiffel-torony lábánál adott nagy sikerű koncertjéről. Az Orchestre de Paris-t James Levine vezényli. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 10

0: Kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában a május 13-án a Budapest Music Centerben rendezett Bartók Rádió zenei díjátadón. Az év énekművésze, Kolonics Klára, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes lett, vele hallhatnak a mai napon beszélgetést. Köszöntöm az adás hallgatóit, Fellegi Lénárdot hallják. A művésznőt otthonában kerestem meg, természetesen először gratuláltam az elismeréséhez.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a gratulációt és az elismerést is.
2: Arra gondoltam, hogy ebben a műsorban nem feltétlenül a zenéről fogunk beszélgetni, hanem azt szeretnénk bemutatni a hallgatóknak, hogy mi van veled. Most volt egy komoly betegséged, nem tudom, hogy ebből mennyit engedsz majd a hallgató közönségnek, és mennyit mondasz el. Tudom, hogy nagyon sok mindennel vagy elfoglalva, és a COVID egy változást hozott az életedben. Olyan szerencsém van, hogy meghívtál az otthonodba, és láttam is a növényeket, amiket nevelsz, az egész kertet, ahogyan kitaláltad, és azt például nem tudtam, hogy festesz, tehát ilyen dolgokról fogunk beszélgetni.
1: Jó, nagyszerű. Nincsenek tabuk, betegségek kapcsolatban is bármit kérdezhetsz. Én azt gondolom, hogy minden információ hasznos, például egy olyan hallgatónak, aki most maga azzal küzd, hogy kap egy ilyen diagnózist, és merre induljon el. Én magam is ilyen voltam, hogy vadáztam azokat a riportokat, interjúkat, amikor túlélőkkel vagy gyógyuló félbelevő emberekkel beszéltek, mert innen tudunk inspirációt és erőt meríteni.
2: Maradjunk is itt, hogy ha valaki esetleg nem tudja, hogy mi történt veled, kvázi véletlenszerűen derült ki, hogy komoly betegséged van.
1: Igen, tavaly februárban elmentem egy hasi ultrahangra, mert azért mindig el szoktam menni minden évben, és akkor az ultrahangos azt mondta, hogy atya úristen, hatalmas petefészek cisztákat lát, és hogy azért ez nem néz ki jól, és hogy azonnal menjek tovább, és akkor ilyenkor szerencsére, hogyha az ember megengedheti, hogy magámba kifizeti a CT-t és az MR-t, akkor másnap megcsináltam, és gyorsan egy nőgyógyász specialistához bejutottam, aki szintén azt mondta, hogy hú, ezért ez nem jól néz ki, nem mondtak semmit. Ugye kivételezett helyzetben van egy országosan ismert énekes, és ez olyan borzasztó kijelenteni, hogy akkor természetesen egy összefogás volt engem támogató orvosok részéről, hogy bekerüljek a Semmelweis 2-es klinikára, és ott megvizsgáltak, de ugye még senki nem lát bele, hogy a cisztában mi van. Minden esetre látták, hogy hatalmas, az egyik 10x16 centis volt, kitűztek operációra, de ugye nehéz operációhoz jutni, tehát 5 hét volt a kettő között. És akkor az ember mindent elolvas, és éjszaka rágooglizik, hogy mi történt vele, és ugye ez az egyik legvacakabb típusú, és nem jó kilátások vannak, fogalmam sincs, hogy mi van a szervezetemben, és itt jött az első hatalmas segítség, hogy én igaz, hogy akkor még nem voltam lediplomázva, de már akkor 2 éve tanultam a Testnevelési Egyetemen sportmentáltréner szakon. Az olvasmányaim alapján eszembe jutott, hogy hát én addig is egy kicsit megmentálozhatnám magamat, úgymond, és akkor itt is látod mellettem a mindennapi társam a szobabicikli, és én akkor bár nem tudtam, de hipnózist alkalmaztam minden nap, egy órát tekertem, és közben vizualizáltam, hogy akármi van ott, az helybe fog maradni. És kitaláltam magamnak egy ilyen érdekességet, hogy én azt képzelem, hogy a kezem 2 csiptető, amivel a köldökzsinort elcsiptetik, és hogy ez forró, és hogy én elcsiptetem a petevezetéket, hogy ne terjedjen szét a szervezetemben. Ezt minden nap megcsináltam. Nekünk előadást tartott a Nassai Emil, aki a Monteverestet megvászta, és ő ilyen mentál technikákkal elképesztő életveszélyes helyzeteken túlkerült, és akkor föl is hívtam telefonon, hogy mit javasol erre, és azt mondta, hogy én nem ütsem meg magamat fejbe, mert nem tudhatom, hogy mi történik a testemben, hanem azt mondta, hogy a lehető legegyszerűbb vizualizációt csináljam, és ez tulajdonképpen bejött most már utólag, azt mondom, csak ennek az eredményét sok-sok hónappal később tudtam meg. És akkor megoperáltak márciusban, fölkészítettek arra, hogy ez egy nagyon komplikált műtét, kérdeztem, hogy meddig tart, és közben lógott a levegőbe, hogy az operaházban esetleg egy premiért énekelhetek május 10-én, március 17-én volt a műtét, de nem mondtam le a premiért, mert nagyon régóta vártam rá, és akkor mondták, hogy hát előfordulhat, hogy 6 óra. És hogyha átétet találnak, akkor az egy nagyon komplikált, új eljárások vannak, de akkor ott helybe egy forró kemóval átöblítik az embert. És ugye itt jön a élet furcsasága, hogy egy fantasztikus altató orvosom volt, aki opera rajongó, és bevallotta nekem, hogy ő az én Melinda áriámra szokott relaxálni. És ő rábeszélt arra például, hogy epidurálva legyek a műtét alatt. És nem értettem, hogy miért is mondtam, hogy hát az én gerincembe biztos nem fog senki beledöfni semmit, de akkor mondta, hogy a felépülés szempontjából kardinális. És ugye egy ilyen embernek a kezébe voltam, drága Laci, innen is szeretettel ölelem, és akkor ő epidurált, és azt jelentette, hogy utána egy napig nem éreztem fájdalmat, és lábra tudtam állni. Ez döntő volt, hogy az ember egy ilyen teljes kipakolós műtét után lábra áll. Szóval azért itt szerencsés csillagállások volt.

voltak, és azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, én leszek az, akinek sikerül, és én ebből föl fogok gyógyulni, akármilyen borzalom. De én nekem sikerülni fog, ugye? Volt az az érdekes interjú az Enspa Gáborral, hogy ő azt mondta, hogy nem halok meg, és azóta jelmondata, ugye nem is halt meg, már 8 éve túlélt hasnyálmirigy rákot, és akkor én azt mondtam, hogy én leszek, akinek sikerül, mert egy sportmentáltréner nemmel nem kezd mondatot, hanem csak a jó üzenettel, és akkor láttam, hogy mikor fölébredtem az altatásból, nagyon vigyorgott a sebész, és azt mondta, hogy ez csak egy órás műtét volt, tokkal, vonóval, minden probléma mentesen eltávolították, és hogy nem láttak áttétet. Ez megadta azt nekem, hogy akkor föl tudok épülni. Mondták, hogy 6 hét a rehabilitáció, igaz, hogy mondjuk a 7. héten lett volna ugye a bemutató, és akkor én a testnevelési egyetemen már tudtam, hogy 2 hét alatt elkezdhettek utána mozogni. És el is kezdtem, és az volt a nehézség, hogy a szövettan 4,5 hétre lett rá, és bizony kimondta, hogy ez a legrosszabb fajta dolog. Akkor egy kicsit úgy az ember megnyekken, mert az azt jelenti, hogy kemoterápia jön. És akkor pont az Enspa Gábor miatt, akit a Bodoki professzor kezelt, azt mondtam, hogy nekem a Bodoki kell, és akkor bementem a Lászlóba, és a professzor úr fogadott, azt mondta, hogy ez egy 4 részes kemó, ami azt jelenti, hogy már az operaház premier előtt kemót kell kapjak. Ugye tudjuk, hogy az mivel jár, teljesen a szervezet leáll, azon kívül, hogy az embernek kihullik a haja, semmi, de hát ugye émelygés, gyengeség, fehérvérsejt, vörösvérsejt, problémák, és akkor én már ismertem dr. Bánya Évát, aki az aktív Weber hipnózissal kezelt engem, és ez a módszer megakadályozta azt, hogy én émelyegjek, hogy hányjak, hogy rosszul legyek, hanem egy olyan premiér tudtam énekelni a kemoterápia közben, és az előadásokat is ugye a kemoterápia közben, ami az életem csúcs teljesítménye volt abszolút mértékben. Tehát nem ahhoz képest, hogy jaj, szegény kemoterápiát kapott, hanem az, hogy én, mint Kolonics Klára életem csúcs teljesítményét tudtam nyújtani ebben az időszakban, mint énekesnő, mint művész. Tehát erőm teljébe tudtam lenni, és én annyit kaptam, tehát hogyha már át kellett esni ezen az embertelen próbatételen, akkor megkaptam a lehetőséget azt, hogy bizonyítsam magamnak és másokkal, hogy ezzel együtt lehet élni, ezt le lehet győzni minden percben, és olyan csúcsokra juthat az ember, minthogyha ez nem lenne. Végül is azt mondom, hogy most már eltelt egy év a műtét után, tehát most énekeltem egy másik csodálatos premiért ugye Németországban, meg a Lohengrint, ami egy teljes fakváltás ugye ősszel. Úgy hívják ezt, hogy poszttraumás növekedés. Hogy az emberrel történik valami kemény trauma, mert ez egy nagyon kemény trauma, még akkor is, hogy sajnos nem ez volt az egyetlen ilyen trauma az életemben, hanem már 26 évesen is átéltem egy ilyen traumát, hogy én több vagy jobb leszek általa. És hogy én azt mondhatom neked, hogy én sokkal jobban érzem magam abban örömben, mint akár egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt. Sokkal több energiám van, egyszerűen újjászülettem. Tehát ez a trauma az engem újjászült, mint művész, mint énekes, mint nő, mint ember, és ez bármilyen paradox, én azt gondolom, hogy ez egy örömhír nagyon sokaknak. Nekem megélni is egy örömhír, de azt gondolom, hogy aki ezt meghallja, nem kell ahhoz, hogy operaénekes legyen, lehet bármilyen civil foglalkozású, akkor azt jelenti, hogy nincs itt a világ vége, mert én ebből jól is kijöhetek akár, hogyha olyan eszközöket keresek magamnak, amitől én egyszerűen szárnyalhatok később.

0: Továbbra is az idei Bartók Rádió zenei díjátadón az év énekművésze címmel kitüntetett Kolonics Klárával hallhatnak beszélgetést. Tudom, hogy te elindultál egy egészen más úton, mint amit az énekesek szoktak, és elmentél a testnevelési egyetemre konkrét céllal.
1: Így van.
0: Mi vezetett ide?
1: Operaénekesnek lenni a mai Magyarországon nem könnyű. És nagyon sok kérdés felmerel az emberben, amire nem biztos, hogy kap választ. És volt egy ilyen érzésem, hogy nekem nincs direkt ráhatásom a pályámra. Bizonyos dolgoktól nagyon szenvedtem, és ez egy kiégést hozott, és nem éreztem azt, hogy meg tudok újulni, holott én egyébként arról vagyok híres, hogy állandóan megújulok és új utakat keresek. És érdekelt, hogy jobban akarom érezni magamat. Az a szerencsém ért, hogy van egy olyan barátnőm, aki nagyon sokáig az asszisztensem is volt, Kája Wojtonowskának hívják, ő is énekesnek készült, de aztán nem énekes lett, és elkezdett pszichológiát tanulni, és elérkezett a sportpszichológiához, és megismerte dr. Lénát Ágotát, aki a professzorom lett az egyetemen, és azt mondja, hogy tehát itt Klárcsi, itt neked valami nagyon hasznos lenne, és hogy el kéne kezdened ezzel foglalkozni, és akkor elmentem Ágotát meghallgatni sportedzőknek tartott előadást, és mondom, te jó Isten, mondom, ennyire hasonlít a sport meg az éneklés, ugye az előadóművészet, mint élsport, én úgy élek sokszor, mint egy olimpikon, a szorongásaim olyanok, a kettős karrier probléma ugyanaz, hogy mit fogok csinálni, hogyha leüregeznek, és már nem kapok munkát. A motiváció, minden ugyanúgy működik, és hogy milyen jó lenne ebből többet tudni, és akkor Ágota fölajánlotta, hogy hát ő tart nekünk workshopot. Ez volt 23 elején, és annyira jól sikerült az a workshop, és már annyira jóba lettünk, azt mondta, hogy figyelj, most fog indulni ez a sportmentál tréner master az egyetemen. Hát igen, ez sportolóknak meg edzőknek van, de hogy nincs kedved megpróbálni. És mivel akkor ő még praktizáló tanszékvezető volt, összetudtuk hozni a zenei tanulmányaimból levő kreditekkel, meg a Kossuth díjért járó kreditekkel, hogy engem fölvettek a TF-re. Utána nagyon sokat piszkálták, hogy mit keres itt ez az outsider, de a végén meggyőztem őket a diplomámmal, és nagyon imádtam oda járni. Őszintén meg kell mondjam, hogy az életemnek egy csúcspontja volt ez a 2x4,5 év, úgyhogy az utolsó fél évet online jártam, mert a betegséggel küzdöttem már, de nagyon jó élmény volt, és ugye a kemó alatt kellett lediplomázni, meg diplomát védeni, de fantasztikus, ez is egy olyan jó cél volt. Azt keresem mindig, ami előre visz, új eszköz, és úgy éreztem, hogy a hagyományos énekoktatás nem készíti fel a növendékeket azokra a mentális buktatókra, engem se készített föl, amivel egyszerűen napról napra szembesülünk. És ez a fantasztikus barátnőmmel, aki ugye neuropszichológus, mi adaptáljuk a sportpszichológia eszközeit az énekesekre, és ugye ez nem történt meg nemzetközileg sem, mert az énekesekkel mindig pszichológusok foglalkoznak, de ők ugye nem a szakmából jönnek, tehát nem tudja pontosan átérezni, hogy mit érez az énekes, amikor mondjuk blackoutja van, és tovább kell menni, vagy tudja, hogy ki kéne menni a színpadról, de annyira remeg és izzad és fél, mert olyan XY fogja meghallgatni, aki tudja, hogy nem éppen jó indulat van iránta, vagy mindenki csak azt lesi, hogy hogy jön ki a magas C. Ez ugyanaz, mikor egy sportoló, mint például ez a fantasztikus Ilja Malin, aki a legjobb férfi műkorcsolyázó, és most az olimpián ugye elrontotta a kürjét és segre ült, pedig az összes ugrásból tudja a négy fordulatosra. És utána az Ilja Malin mondta, hogy a Simone Biles fölhívta őt, ugye aki a legnagyobb ilyen mentális eszközöket használó sportoló az Amerikai Egyesült Államokban, és megmondta, hogy mit kell csinálni, hogy többet ez ne fordul. Erő. És mi ugyanezt akarjuk az énekesekkel megcsinálni.
0: Ez fontos is, mert át is akarod adni a tudásodat, tehát nem csak magadért csináltad.
1: Igen. Ennek is megvan a maga mentális és pszichológiai oka, hogy miért nem tudom azt én elfogadni, hogy csak magamnak akarjak jót. Mindig az van, lehet nekem jó, de akkor azonnal keresjük azt, hogy ez másoknak is hasznosuljon. És mivel a kollégákon, jó barátaimon, vagy a fiatalokon látom ennek az iszonyatos erózióját, hogy mit okoz a mentális nehézség fizikailag, és én ezt nem tudom elválasztani a saját betegségemtől. Tehát állandó és fokozott stressz az immunrendszert annyira erodálja, hogy akkor nem képes rendszer szintűen fölvenni a harcot azokkal a sejtburjánzásokkal, ami a testben van, egyszerűen lekapcsol és nem foglalkozik azokkal a folyamatokkal, és akkor ilyenkor gyulladásos folyamatok, emésztési problémák, akár később elhúzódó stresszbetegség és ugye a rossz indulatú folyamatok, ezek mind sajnos teret nyernek. És én ezt nagyon szeretném, hogy mindenki megtanuljon egy olyan fajta öngondoskodást, hogy érez érezze, hogy probléma van, hogy be tudja azonosítani, hogy valószínűleg mi lehet a probléma, és hogy milyen eszközök vannak. Online is nagyon sok minden elérhető, de vannak olyanok, amikor egyszerűen szakemberhez kell fordulni, aki pontosan ezzel a teljesítménypszichológiával foglalkozik, és akkor felderítjük, vagy felderítik vele, hogy mik vannak a háttérben, és hogy hogyan lehetne ezen segíteni, és egyszerűen hogyan élhetne olyan életet, amivel ő jobban érzi magát.
0: Nagyon örültem a párhuzamodnak a sportolók és az előadó művészek között, és annak is örültem, hogy említetted, hogy nagyon speciális dolog, hogy az ember mit szeretne adni, illetve hogy mennyire valósítja meg magát. Ez az előadó művészeti pályában nagyon szépen el tud válni, de hát nyilván az lenne a jó, hogyha úgy csinálnánk a dolgunkat, hogy örömet szerzünk másoknak a mi munkánkkal, tehát hogy ez lenne a kiinduló alap. Nem feltétlenül mindenkinek ez a típusú gondolkodásmód áll jól, nem akarok általánosítani, de rajtad azt érzem, hogy egyértelműen számít az a típusú visszajelzés, amivel egyébként akár egy sportoló, akár egy előadó művész nem feltétlenül tud mit kezdeni, és innentől kapcsol be a mentalitás.
1: Igen, új, nagyon sokrétű dolog, amit mondtál. Egy kicsit visszakapcsolnék erre a sportolói párhuzamra. Egészen addig, hogy bár vannak olyan énekművészek, akik kifejezetten és radikálisan mondják, hogy mennyire fontos a sport szerepe az állóképességben, de azt nem veszük hozzá, hogy a mentális dolgoknál is mennyire fontos a sport, illetve az egészség szempontjából. Tehát nagyon sokszor azt mondták, hogy te csak ne sportolj, én egyébként fogalomművésznek készültem, mert összetöröd magad, és akkor nem leszel a hangszeredben olyan jó, és ezért az ember gyakorol, jaj, fáradt, ledőlök egy kicsit. És nem tudja azt, hogy ha megfelelő mozgásformát választ, akkor az élettanilag mennyire hasznos. Egyáltalán a küzdelemben mennyire hasznos, mennyire fontos az a jófajta készenlét, amit a mozgás tud okozni, a mozgás öröme és a zenélés öröme nagyon sok szempontból ugye össze tud kapcsolódni, mondjuk egy táncművészetnél, néptánc, akármi, ez egy nagyon ősi összekapcsolódás, de számunkra ez már kiveszett a gyakorlatból. Ez egy nagyon fontos gondolat, és ugye én ezt tovább is tudom vinni, tehát az egészség, megőrzés, betegség alatt, előtt, helyett rendkívül fontos a mozgás. Én erről semmit nem tudtam, tehát most én azokat is szeretném mindig továbbadni, amit én nem tudtam, esetleg jó lett volna, hogyha tudom, és más alapokra helyezte az életemet. Most ezt is próbálom népszerűsíteni, edukálni egyszerűen a zenetanárokat, szülőket, hallgatókat, hogy mennyi mindenből tudnánk meríteni, hogy ne csak az legyen, hogy egy zongorista 8 órát ür a zongoránál, és ő attól lehet jobb művész. Nem, itt nagyon sok dolog van, ami befolyásolja a mentális, a sportolói attitűd, a mozgás, az életmód, az egészséges táplálkozástól kezdve rengeteg minden, és ezt azért a világ többi felén, amikor a sportolókon nagyon sok pénz múlik, ezt már nagyon kikutatták, hogy mi az optimális. És ugye itt a magyar zeniszeken nem múlik akkor a pénz, de a jólét viszont nagyon múlik, és ezért szeretném ezt az egész szemléletet valahogy közérthetővé tenni, és ezért is boldog vagyok, hogy most erről beszéltünk, és nem az, hogy milyen áriát éneklek legszívesebben, mert nagyon fontos, de az én pályám az már egy megélt, beérkezett pálya, és azt gondolom, hogy ez a fajta bővülés, amivel a testnevelési egyetemen folytatott tanulmányaimmal én gazdagodtam, ez igazán példát adhat arra, hogy merjünk kijebb nézni. Attól én nem leszek kevésbé sikeres énekes, és ez egy bizonyíték, sem attól, hogy közben beteg voltam, sem attól, hogy közben egy teljesen más irányú tanulmányokat folytattam. Én nem lettem slendriánabb, nem készültem kevesebbet, hanem egyszerűen több lettem a kettőtől. A kettő rendkívüli módon kiegészítette egymást, és ugye én most szeretnék tovább tanulni többféle irányba, mert nagyon érdekel a neurodivergencia. Ez azt jelenti, hogy a zenészek között általában nagyon sok sajátos idegrendszerű ember működik, akiknek kicsit másképp működik az idegrendszerük, nagyon sok az ADHD, és régen azt mondták, hogy aspergeres, most azt mondjuk, hogy magasan funkcionáló autista, és ezeknek a halmazoknak, az ebbe tartozó embereknek a stressz megélése radikálisan más. És ők akár a munkai konfliktusokat, akár a zenekaron belüli konfliktusokat, de még a sikert is máshogyan dolgozzák föl. És mivel én magam is érintett vagyok, ezért azt gondolom, hogy milyen jó lenne, hogyha én ezt is tudnám. Mert akkor tudnék segíteni ilyen művészeknek is, hogy könnyebb legyen nekik, hogy könnyebb legyen a pályájukat. vinni, szóval ilyen irányban is egy kicsit most egy másik lábat fogok növeszteni, de ez az egész ilyen organikusan alakult. Tehát én azért is kezdek ezzel foglalkozni, mert sok ilyen típusú művész fordult hozzám mentáltréningre, és akkor arra gondoltam, hogy akkor tudnék jól segíteni nekik, hogyha ebben egy kicsit tanácsadói lennék, nem terapeuta, csak tanácsadó, de mindenképpen hasznos lenne, hogy ez a feszített és nagyon stresszel átitatott élet, amit a manapság egy előadó él Magyarországon, erre meglegyenek az eszközök, hogy egyszerűen segíteni tudjunk, és könnyebb legyen, radikálisan könnyebb.
0: Intézményesített keretek között szeretnéd csinálni a folytatást? Van erre egyébként olyan út, mint mondjuk, hogy elmészetes nevelési egyetemre?
1: Hát ugye az eredeti ötletem az volt, hogy szeretnék, ez egy hosszú távú terv, egy művészklinikát nyitni. Az volt a vízium, hogy klang klinik, tehát hangklinika, tehát mindenki, aki hangot ad, akár egy színművész is, ezekkel a mentális problémákkal odafordulhatna, ahol fizikoterápia és fizikai rekreáció is lenne, regeneráció, mozgásszervi problémákkal ugye rengetegen küzdenek. Most kicsit úgy érzem, hogy nincs nekem arra per pillanat fizikai erőm, hogy én gründoljak egy ilyen szervezetet és lobbizzak azért, hogy egy intézmény kerüljön mögém, de a jelenlegi rendszerben, vagy az elmúlt évek rendszerei nem látom azt, hogy én szuverén módon a saját ötletemet kreatívan megvalósíthatnám, és valakihez pénzparipát, fegyvert ad. Tehát most úgy alakult, hogy mivel ezt a mentális utat bejártam, valamiért rengeteg munkám lett, sokkal több, mint az elmúlt években, tehát most én újabb énekesi, nem tudom, hanyad virágzásomat élem, mert nagyon sokat éneklek, és sokat is fogok énekelni, és a családi helyzetem olyan, hogy az édesanyámat én gondozom, tehát van egy állandó leterheltség is, és továbbá főállásban az egészségemet. Ugye szerencsére az orvosi értékeim remekek, úgy mondják, hogy az onkológiai státuszom stabil, de azért nagyon sokat kell tenni. Tehát ugye a mentális munka, a sport, az életmód, ez ugye kivesz az emberből. Tehát nem látom azt a szegmest, hogy én létre tudjak hívni egy önálló intézményt. Egyelőre a barátnőmmel, Kájával terápiákat folytatunk, és keressük azokat a módszereket, hogy hogy tudnánk egyszerűen közérthetővé, egyszerű módszerekkel kipróbálhatóvá tenni ezt. Projekt alapon gondolkodom, tehát ez a legjobb kifejezés, kreatívan és projekt alapon, mivel az elsőleges célom a saját életem megmentése továbbra is hosszú távon, hiszen ugye az 5 éves túlélése az első cél, tehát nem fogok tudni egy intézményt gründolni. De hogyha valaki egy intézménye van, és azt mondja, hogy én hiszek a te módszeredben, vagy hiszek bennetek, és látom, hogy a világban a sportpszichológia micsoda csodákat és micsoda teljesítményeket tud, akkor én biztos, hogy nyíltan és boldogan fogok tárgyalni, és ez nem egy szellemi magántulajdon, amit én most csinálok, tehát tulajdonképpen bárkivel szívesen kooperálok, annak az érdekében, hogy ez minél több embernek hasznosuljon és eljusson.

0: Nagyon sokféle feltöltődési lehetőséged van. Láttam a rózsákat, és tudom, hogy konkrét tervei, céljaid is vannak. Tehát, hogy beszéltünk arról, és itt most nem a korodat szeretném
1: filtatni.
0: Hogy nagyon érdekes, hogy egy bizonyos idő után az ember már nem fejleszt új képességeket, hanem a meglévőket erősíti. Uh-huh. Te pont egy másik irányú megközelítésről adsz számot, mindazzal, hogy mondjuk nemesíteni akarsz növényeket, újra elkezdtél festeni, és a betegségedből kifolyólag nyilván rengeteg mindenen elkezdtél gondolkozni, és visszamentél az alapokig, és újra felépítetted Kolonics Klárát.
1: Abszolút, tehát. Azért mindegy, hogyha megkapargatjuk, akkor mindenben van egyfajta kreativitás. Tehát amikor én kiköltöztem ide 8 évvel ezelőtt, és ez egy iszonyatos elhanyagolt, sitteltele, szórt telek volt, és én azt találtam ki, hogy kertészkedni akarok, akkor színek szerint varázsoltam ezt, tehát színharmóniában van, ez nyilván a festészetből jön. Akkor a festészetet azt előbb kezdtem, 4 éves koromtól festettem, tehát előbb kezdtem, mint a zenélést 6 éves koromtól. De valóban a mentális dolog az egy teljesen új, illetve hát a családom tele van tudóssal. Nagypapám ugye dr. Barta Dénes, a zenetudományi tanszék megalapítója, ő zenetörténész professzor volt, édesapámnak az utolsó munkahelye professzorság volt a Műszaki Egyetemen, tehát a tudósság nem állt távol a családtól. Én sokkal szertelenebb vagyok, de maga az, hogy én elmélyüljek egy-egy dologban, ami érdekel, az nagyon saját természetem. És pont emiatt a neurodivergencia miatt nagyon kellenek az új impulzusok. Amíg én ezt lefolytottam, és csak azt mondtam, hogy hú, csak az énekesi karrier, akkor tulajdonképpen levágtam a saját kreativitásom szárnyait. Miért ne találhatnék ki új dolgokat? Miért ne tanulhatnék? Tehát amíg élek, az biztos, hogy lehetőségem van, hogy elkápráztasson az emberi tudomány, a természet, különböző sportirányzatok érdekelnek. Minél több minden érdekel, annál több impulzus ér, és annál több sanszom van arra, hogy örömet éljek át. Az örömnek az átélése az egyszerűen gyógyít minden szinten is. Ugye én megfogadtam magamban, hogy én örömkereső leszek, és nem problémakereső, mert nagyon sokáig úgy éltem, hogy mi a megoldandó probléma és stresszporszívó, és én most átváltottam az örömporszívó üzemmódba, és ez nem egy ilyen happy, túltolt pozitív dolog, hanem azt szeretném megnézni, hogy mi okoz örömet. Tehát így vagyok örömfókuszú, és nem az, hogyha tényleg vacak dolgok történnek, akkor csak azért is erőltetem, hogy ennek örüljek, nem, azt meghagyom, és dühöngök ugyanúgy, de az ellentétezésére akkor kitalálok valamit, aminek igazán örülhetek. Tehát ez van az állandó tanulás és a megújulás mögött, és valljuk be, 56 éves vagyok, akkor mégis úgy érzem magamat, mintha az életem elején lennék, mintha tényleg most jöttem volna ki az iskolából, egyébként ugye most jöttem ki az iskolából, mert azt érzem, hogy nincsenek korlátaim. És hogyha mondjuk az éneklésben lesznek korlátaim, mert már nem tudom azokat a hangokat kiénekelni, vagy nem leszek olyan színvonalú, vagy valaki nem bennem gondolkodik, akkor is ott van 1000 más dolog, amivel határtalan lehetőségeim lesznek, de meg fogom keresni.

0: Mai műsorunkban Kolonics Klára, Kossuth és Liszt Ferenc, valamint Bartók Rádió zenei díjas énekművésszel hallhattak beszélgetést. Az összeállításban férjével, Dinyes Dániel vezetésével, valamint muzsikus barátaival készített Brahms, Grieg, Lieder und Intermezzi című CD-jéről szóltak a rövid részletek. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáinak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi veszélyhelyzetet hirdettek, leállt a vilniuszi repülőtér és tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Idehaza márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZJA mentessége. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-tól óránként közlekednek a személyvonatok is. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter 1,5 éves határidőt a felújításra, 1 évig nem történt semmi. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a 3-as vonalon használták. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózatra. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. Először kapta meg tajvani szerző a Nemzetközi Booker díjat. Yang Suang Tzu, tajvani útikönyv című 1938-ban játszódó regénye, kulináris körutazás a japánok által megszállt Tajvanban, amely a gyarmatosítás, a hatalom és a társadalmi csoportok témáit érintve szól a szerelemről. Az elismerést évente adják át egy Nagy-Britanniában vagy Írországban megjelent idegen nyelvről lefordított szépirodalmi műnek. Jelenleg országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél többfelé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Yeah. várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mreme.jegy.hu oldalon.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
5: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
6: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása, üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. A Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete, a Táncfórum idén ezen a hétvégén, május 22-én és 23-án rendezi meg Révkomáromban a Szlovákiai Magyar Táncház találkozót. A gazdag programkínálatban egésznapos kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, koncertek, tánctanítások, néptáncos gálaműsorok, valamint éjszakában nyúló táncházak kapnak helyet. Mai műsorunkban ezek közül válogatunk a hétvégén fellépő népzenei együttesek felvételeinek segítségével.

A felvidéki Pósva együttes Csallóközi muzsikáját hallottuk, az Iván Péter prímás vezette zenekarral, Iván András és Csiba Júlia énekelt. Ők a péntek esti táncház házigazda zenekara az idei szlovákiai magyar táncház találkozón. A programok pénteken délután az Egressy Béni Városi Művelődési Központban a felvidéki táncegyüttesek minősítő bemutatkozásaival kezdődnek, mely egy gála műsorral ér majd véget. Este a Buda Folk Band ad koncertet, akik 8 év kihagyás után újra aktívan dolgoznak, és idén több helyen is láthatja, hallhatja őket a közönség. Most következzen a 2013-as Magyar Világi Népzene című lemezükről a Hortobágyi című számuk. Maruzsenszky Andor és Takács Ádám hegedül, Éri Márton brácsán, Salamon Soma harmonikán, Cimber Ferenc cimbalmon, Pénzes Géza nagybőgőn játszik. Csóri Sándor Sündi énekel.

0: Május 23-án szombaton folytatódnak a folklórprogramok Révkomáromban. Napközben a kirakódó vásár és a kézműves programok mellett gyermek- és ifjúsági néptáncgála látható, délután pedig kiváló hazai néptáncoktatóktól kalotaszegi és örkői cigánytáncokat lehet tanulni. A Klapka téren pedig Kupec Zsófia vezetésével magyar bődi karikázót járnak a jelenlévő táncos lányok, amibe bárki bekapcsolódhat. Most magyar bődi sétanóta és karikázó dallamok következnek. Kocákné Mihók Jolán és Cerankóné Mihók Margit énekel a bődiekre jellemző, különleges többszólamú előadásmódban. A felvétel 1999. áprilisában készült az utolsó óra gyűjtéssorozatban.
1: Esteban, Esteban, de nem minden lánynak, csak annak a lánynak.

Addig egy magyar bakászászor is bemegy rajta. Éj a titkos szerelem!

A szlovákiai magyar táncház találkozón a legkisebbeknek szóló programok is helyet kaptak. Szombaton délután a kis színpadon először Pár Julcsi gyerek előadása látható és hallható, majd a felvidéki magyarság egyik legismertebb előadója, Korpás Éva műsora szórakoztatja a jelenlévő családokat és gyermekeket. A Fonogram díjjal és Külhoni Magyarságért díjjal is kitüntetett énekesnő az elmúlt években számos gyereklemezt készített, és rendszeres közreműködője a felvidéki és hazai népzenei eseményeknek. Most a 2023-ban megjelent Piripotty című albumáról hallunk egy részletet. A vásári forgatagot megjelenítő műsorszámban a magyar mellett zsidó és szlovák dallamok is helyet kaptak. Közreműködik Csernók Klára és Takács Ádám hegedűs, Pap Endre brácsás, Kuti Sándor cimbalmos és Hanusz Zoltán nagybőgős.

A szlovákiai-magyar táncház találkozó szombat esti programjai a Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsorával, valamint táncházzal zárulnak. Ott majd Lakatos Áron és zenekara muzsikál. A délutáni őrkői táncokhoz kapcsolódóan mai műsorunkat a Gázsa zenekar és az őrkőiek muzsikájával fejezzük be. Sebes cigányost muzsikál a Pál István szalonna hegedűssel, Dima Jenő harmonikással és az őrkői énekesekkel kiegészült Gázsa zenekar.

0: kedves hallgatóink! A Népzene itthonról mai adásában a most hétvégén megrendezésre kerülő szlovákiai magyar táncház találkozó programjaiból válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 36 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.

Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében a Spanyol Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának koncertjét hallgathatják meg, melyet a madridi Teatro Monumentalban adtak 2026. február 13-án. Elsőként hallgassák meg József Szuk fantasztikus szkercóját, a karmester Christoph König.

József Szuk fantasztikus szkercóját a Spanyol Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszotta, vezényelt Christoph König. Most következzen Bartók Béla Brácsa versenye, a szólista Tabea Zimmermann.

Bartók Béla Brácsa versenyét Tabea Zimmermann játszotta a Spanyol Rádió és Televízió szimfonikus zenekarával, vezényelt Christoph König. A szólista ráadásként Kurták György In nomine all ungarese című kompozícióját adja elő.

Kurták György In nomine al Ungarese című művét Tabea Zimmermann játszotta. A spanyol rádió és televízió szimfonikus zenekara befejezésként Antonin Dvorák 8. G-dur szimfóniáját adja elő. A karmester továbbra is Krisztof König.

0: Antonin Dvorák 8. G-dur szimfóniáját játszotta a Spanyol Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, a karmester Krisztof König volt. A felvétel a madridi Teatro Monumentalban készült 2026. február 13-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei-amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla. A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év hangversenye az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében Dmitro Csonyi zongoraművész koncertjét hallgathatják meg, melyet a brüsszeli Flagey 1-es stúdiójában adott 2026. február 14-én. Előadásában elsőként részleteket hallhatnak Claude Debussy Prelüdök című sorozatának első és második kötetéből. A tételek címe: Lépések a hóban, Anna Capri dombjai, Vízi tündér, Tűzi játék, A lenhajú lány, és Mit látott a nyugati szél?

Részletek hangzottak el Claude Debussy prelűdök sorozatának első és második kötetéből. Dmitri Csonyi játszott zongorán. Az elhangzott tételek címe Lépések a hóban, Anna Capri dombjai, Vízi tündér, Tűzi játék, A lenhajú lány, valamint Mit látott a nyugati szél. Dmitro Csonyi előadásában most következzen Johannes Brahms opusz 119-es négy darabja. A H-moll, az E-moll, valamint a C-dur intermezzo, és végül az S-dur rapszódia.

Johannes Brahms opus 119-es négy darabját játszotta Dmitroj Csonyi. A H-moll, az E-moll és a C-dur intermezzo után az S-dur rapszódia hangzott el. Dmitroj Csonyi előadásában most következzen néhány dalszöveg nélkül Félix Mendelssohn Bartolditól. Elhangzik az Andante Espressivo, a tavaszi dal, a Presto Agitato, az elveszett illúziók, a velencei gondoladal, valamint a gyermekdarab.

Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy dalok szöveg nélkül. Andante espressivo, tavaszi dal, presto agitato, elveszett illúziók, velencei gondoladal és gyermekdarab. Mitró Csonyi előadásában most hallgassák meg Nikola Lisenko második ukrán rapszódiáját.

0: Mikola Lisenko második ukrán rapszódiáját Mitró Csonyi játszott a zongorán. A felvétel a brüsszeli Flagey egyes stúdiójában készült 2026. február 14-én. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, Ifjen Bazsinka Józsefet hallották.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei-amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla. A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év zenei eseménye a MÜPA 20. születésnapja. Csütörtökön 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gálandra elköszönti Önöket. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában. Jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország a jövőben közösen képviseli érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és a költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, melyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. A II. Világháborúban elesett hat magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelölték meg a katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A maradványok mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre, ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Először kapta meg tajvani szerző a Nemzetközi Booker-díjat. Yang Suang-tzu, tajvani útikönyv című, 1938-ban játszódó regénye, kulináris körutazás a japánok által megszállt Tajvanban, amely a gyarmatosítás, a hatalom és a társadalmi csoportok témáit tekintve szól a szerelemről. Az elismerést évente adják át egy Nagy-Britanniában vagy Írországban megjelent idegen nyelvről lefordított szépirodalmi műnek. És végül az időjárásról. Jelenleg napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol gomoly felhő zavarhatja a napsütést. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon napközben keleten többfelé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, éjszaka 5-15 fok közé hűl le a levegő, holnap délután ismét 22-27 fok közé melegszik föl.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor vagyok. Csík Gabriella a szerkesztőnk, mármint a zenei szerkesztő, Weiss Gábor szerkeszti magát a műsort, Pap Sándor a hangmérnökünk. Mozarttal kezdünk ezúttal, a B-dur zongora verseny harmadik tétele következik. Több B-durja van egyébként Mozartnak. Ez a Köhül 456-os számú, Paradíz így is nevezik, mert Mária Teréziának írta, mármint Mária Terézia Paradíznak, aki egy vakzongora művész volt, és nagyon híres volt a maga idejében. Hát ezúttal Vladimir Ashkenazi zongorázik, a Philharmonia zenekart szintén ő vezényli a zongora mellől.

Mozart B-dur zongora versenyének a harmadik tétele hangzott el. Még egyszer kell mondanom, mert több B-durja van, ugye, a 456-os körüljegyzékszámú. A 495-ös is B-dur, tehát ilyen nagyon kései B-dur, ilyet 590, bocsánat, az is egy B-dur zongora verseny. Vladimir Ashkenazi zongorázott, és ő vezényelte a Philharmonia zenekart. Verdivel folytatjuk, Giselda áriája következik a Lombardok című 1843-ban bemutatott operában, ez egy korai Verdi opera, és hát nagyon érdekes, persze felújították, nálunk is játszották, és nekem rögtön van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Lombardok, hol is van ez a Lombardia? Hol van a székhelye? Mi a mondjuk fővárosa, székhelye Lombardiának? Sasszilvia énekel.

Giselda áriája hangzott el Verdi operájából, a Lombardokból, Sas Szilvia énekelt, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lamberto Gardelli vezényelte. Még egyszer fölteszem a kérdést, jöttek már válaszok persze. Lombardia. Hol van ez a Lombardia? Hát a legjobb, hogyha azt mondják, hogy milyen város a székhelye, mondjuk a fővárosa, ha tetszik. Johann Friedrich Agricolával folytatjuk, egy Bach növendék volt ő, és Bach halála után Philipp Emanuel együtt ő írta a híres Bach nekrológot. 4 évvel Bach halála után összefoglalták Johann Sebastian legfontosabb műveit, illetve az életútját. Az A-dur szonáta következik most fuvolára és basszó kontinuóra. A második tételt idézzük fel. Emmanuel Paiute a fuvolista, Trevor Pinnock a csembalista, és van még egy Jonathan Manson nevű gordonkás is. Tehát a második tétel következik, és Lombardia fővárosát várom.

Johann Friedrich Agricola Ádúr szonátájának a második tétele hangzott el. Emmanuel Pavi volt a fuvolista, Trevor Pinnock a csembalista, és Zsratán Manzon a gordonkás. Ugye Milánó az Lombardiának a fővárosa. Longobárdok, ugye ez torzult, tehát változott lombardá később ez a szó. Valami nekem erről a Milánóról a 32-es szám jut eszembe, nem tudom miért. Hát, ha önöknek eszükbe jut, hogy miért. Beethovennel folytatjuk, az Athén rómiai kísérő zenéből a török induló következik. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszik, Oberfrank Géza vezényel.

Ez volt a török induló, az Athén romjai kísérő zenéből Beethoven szerzeményét hallották. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Oberfrom Géza vezényelte. Hát felsültem ezzel a kérdéssel, hogy Milánóról nekem miért jutott eszembe 32, mert senki nem írta meg, hogy miért, mi az a 32. Hát kicsit talán segítek. Valahol valami kettő, ami Milánóban 32, talán így többen rájönnek. Maurizio Cazzatival folytatjuk, 1600-as évek, a La Strozza című darabjából, illetve darabját hallják, opusz 18, numero 12, az Arpeggiata együttessel.

0: Mauricio Cazzati, La Strozza című művét hallották az Arpeggiata együttessel. 2:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új lemez, érdekes lemez, Temesvári Bence és Palojtai János csellista, illetve zongorista lemezéről van szó, tehát cselló-zongora művek találhatók ezen. Grieg, Rimsky-Korszakov, Elgar, Popper és Frank, César Frank, Popper Dávid. Hát az Elgar művet idézzük fel, Szerelmi üdvözlet, igazi sláger, ez is Opus 12.

0: Ez volt a Szerelmi Üdvözlet Edward Elgártól, Temesvári Bencével és Palojtai Jánossal. Egy új lemezről idéztük mindezt. Egy hír, múlt héten adták át a Bartók Rádió idei zenei díjait, az év hangversenye elismerést a 2025-ös Artrium sorozat nyitó hangversenye nyerte. Ugye most is van Artrium sorozat, most kezdődött, május 14-től 23-ig tart egyébként. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Vajda Gergely vezényelte koncertjéről van szó, ez a nyitó hangverseny lett tehát a 2025-ös év hangversenye. Ma este 19 órakor Vajda Gergely karmesterrel beszélget Csík Gabriella. Most hallgassanak meg egy részletet a műsorból.
1: Azért szeretem az Artriumot, mert többször volt szerencsém dirigálni, darabom is ment, mert egyrészt nyújt egy áttekintést az éppen aktuális termésből, nagyon aktívak a magyar zeneszerzők, és ezeket a műveket aztán egy olyan koncertén lehet összegyúrni, amiben például a Gia Cancelli darabja is elfért ebben az esetben, aki ugye se nem magyar, se nem igazán kortárs, tehát itt tulajdonképpen egy 20.-21. századi klasszikusról van szó, de abszolút beleillett ebbe a műsorba, hiszen nekem a változatossága, meg ez a fajta áttekintés jellege a fontos ezeknek a koncerteknek, és azt hiszem, hogy minden alkalommal, mikor egy ilyen Artrium koncert van, akkor ez abból a szempontból izgalmas, hogy mindig újat kap az ember, de mégis mindig van egy olyan ritmusa, amiről lehet tudni, hogy az Artriumra megyek, akkor mire megyek.
2: Nagyon jó dolog, hogy a zeneszerzők rendszeresen kapnak lehetőséget, inspirációt, hogy új darabokat írjanak, de vajon van-e ezeknek a zeneműveknek idejük beírni a hallgatókhoz, megtalálni az utat, hogy aztán később klasszikusokká váljanak?
1: Az első lépés a klasszikussá válás felé, vagy legalábbis a felé, hogy a repertoárban megtalálja helyét egy új darab, az pontosan az, hogy ez a rádiófelvételre kerül. Majd bizonyos darabok, ha nem is mindegyik, de a legtöbbjük profi stúdiófelvétel formájában is világot lát. Arra is lehetőség nyílik, hogy az európai rádiós networkön belül mindenféle országokba el lehet juttatni, tehát Európán belül ezek a darabok mindenhol megfordulnak. Az, hogy aztán miként és miért válik a repertoár részévé egy új darab, az nagyon sok mindentől függ. Én a magam részéről mindig szorgalmazni szoktam azt, hogy második, harmadik előadásai legyenek azoknak a daraboknak, aminek a megrendelésében vagy bemutatásában nekem van szerencsém részt venni. Pontosan azért, mert szükség van arra, hogy a daraboknak saját élete legyen, és ami nem csak a szerzőknek jó egyébként, hanem az előadóknak is. Én azt gondolom, hogy mindannyian azt szeretjük, amikor meg lehet egy darabot érlelni.

Kérem szépen, Sein Nagyavonyban csak két torony látszik, de Majlandban 32 látszik. Hát ezt most már tényleg sokan tudták, de ezzel kapcsolatban nekem van megint, hát ilyen buta kérdéseim vannak, bocsánatot kérek. Hol van torony? Csak úgy, torony, hol van torony? Még ezen gondolkodnak. Wagner következik, a fonókórus a bolygó hollandiból, Elizabeth Schertel a szólista, a Bayreuth ünnepi játékok énekes zenekara játszik, Wilhelm Pitz vezényel.

Ez volt a Fonó kórus a Bolygó Hollandiból, a Bayreuth ünnepi játékok énekes zenekarát Wilhelm Pitz vezényelte. Hol van torony? Hát Szombathely mellett. Valamikor valami ilyesmit olvasom, hogy búcsújáráskor érinti az ember, de lehet, hogy ez egy butaság, vagy talán mégsem. Hát ha valamit tudnak ezzel kapcsolatban, azt írják meg. Schumannal folytatjuk, a Scherzo következik a híradóból. Bocsánat, idősebbek biztos emlékeznek rá, második szimfónia Scherzo, Európa Kamara Zenekar, Nikolaj Szálunk úr.

Ez ott a Scherzo Schumann C-dur szimfóniájából, vagyis a második szimfóniából, az Európa Kamarazenekart Nicolas Harnoncourt vezényelte. Búcsú, azt mondtam, hogy torony, egy búcsújáráskor érintik, hát persze hülyéskedtem, de annyiban nem, és ezt többen megírták, hogy búcsú ott van mellette az a község, ez a neve, hogy búcsú, az egy határállomás. Schumannra kapcsolatban meg eszembe jut, hogy 1896-ban ezen a napon hunyt el Clara Schumann, az özvegy, 40 évvel a férje halála után. Hát, ha tudják a lánykori nevét Clara Schumannnak. Johann Sebastian Bachal folytatjuk, a G-moll angol szvitnek az első két tételét játsza Stanislav Bunyin, vagyis a prelüdöt és az Almandot.

Két tétel hangzott el, Johann Sebastian Bach G-moll angol szvítjéből, a Preludium és az Alman, Stanislav Bunyin zongorázott. Volt egy kérdésem, ugye 1896-ban ezen a napon hunyt el Clara Schumann, 1819-ben született, 40 évvel élte túl a férjét, és az volt a kérdésem, hogy a lánykori neve mi volt. Erre azt írja egy hallgató, a lánykori neve is Clara volt, és milyen igaza van? Na de mellette volt egy másik neve is, és ez Vic, így hangzott, ezt sokan megírták. Egy kis filmzene a Gyűrűk urából, a király visszatér, Howard Shore szerzemény, és az a része, hogy Storm is coming, vagyis gyűn a vihar.

0: Hardshore filmzenéje hangzott el a Gyűrűk ura, a király visszatér epizódjából, és egy évforduló 1968-ban ezen a napon született Bősze Ádám, egykori kollégám, aki nagyon sokáig vezette, és nagyon népszerű volt a vezetés, a Muzsikáló reggelt vezette ő főleg. Nézem az órát, pár másodperc múlva pontosan 4 óra következik.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Kulturális hírek, május 21. csütörtök, 18 óra, Doknányi Ernő Zenei Központ, Sapszon terem, fiatal művészek pódiuma, a Mikrokozmosz trió játszik, Leszczynszky Áron, Fóris Zsófia és Forgó Boglárka, zongora hegedű Gordonka, ebben a sorrendben mondtam, közülük a hegedűssel, Fóris Zsófiával beszélgetett Bolla Milán.
2: Azt gondolom nem titok, hogy diplomakoncertje a közeljövőben lesz, június 2-án, és a diplomakoncert műsorán is szerepel Bach E-dur partitája, illetve Beethoven főherceg triója, a B-dur trió, és emellett még Sostakovics hegedűversenye, az Ámol hegedűverseny is szerepel a programban. Ugye ebből a közönség most a Dohnányi Zenei Központban a Bach, illetve a Beethoven műveket hallhatja. Bach szóló hegedűre írt szonátái és partitái közül miért az E-dur partitára esett a választása?
3: Azért az E-dur partitát választottam, mert valahogy mindig is a szívem csücske volt ez a mű, mondhatni végigkísérte a hegedüléssel az utamat, és amikor azon gondolkodtam, hogy milyen műsort szeretnék majd a diplomámon játszani, akkor nagyon egyértelműen úgy éreztem, hogy ez áll a legközelebb hozzám, és azt gondolom, hogy az a fajta nemesség és könnyedség, ami benne van, az nagyon szép lezárása lehet az akadémián töltött 5 évemnek, és ennek a mérföldkőnek egy jó megkoronázása.
2: Ugye nagyon sok stilizált tánctétel is szerepel ebben a partitában. Nem tudom, hogy esetleg tanult-e ilyen historikus táncot, mert tudom, hogy régen volt a Zeneakadémián ilyen kurzus.
3: Így van. Amikor én elsős voltam, akkor lett is volna erre lehetőségem, viszont sajnos elszalasztottam. Ettől függetlenül, mikor konzis voltam, akkor az akkori főtárgytanárom fontosnak tartotta, hogy ezekkel a táncokkal képben legyünk, és ilyenkor, amikor tanulok tánctételeket, akkor rá szoktam keresni a YouTube-on, hogy kell elképzelni körülbelül, úgyhogy ilyenkor ebben a formában próbálok utána járni, de sajnos tanulni a táncokat nem volt lehetőségem.
2: A Mikrokozmosz triót már többször hallhatta a Bartók Rádió közönsége. Ez a Beethoven B-dur trió, a főherceg trió. Mióta szerepel repertoárján a triónak?
3: Ez egy egészen friss mű a repertoárunkon. Kifejezetten a diplomámra kezdtük el megtanulni. Amikor így ford bennem, hogy mit szeretnék játszani, akkor ja, már megvolt, hogy az E-dur partita és a Sostakovics mű az föl lesz tűzve a műsorra, és úgy éreztem, hogy úgy lehet teljes egy ilyen műsor, hogyha egy igazi mennybe menetel is követi a Sostakovics versenyművet, és már nagyon-nagyon régóta szemeztem ezzel a Beethoven trióval. Egészen csodálatos az egész mű, de azt hiszem a jól ismert 3. tétel az kifejezetten egy olyan gyöngyszem, amiben úgy éreztem akárhányszor, mikor hallottam, hogy ebben nagyon el tudok helyezkedni lelkileg, és akkor, amikor felvetettem a triónak, hogy ezt jó lenne repertoárra tűzni, úgy voltunk vele, hogy még egy Beethoven mű nem is árt, úgyhogy igen, ez kifejezetten erre az alkalomra lett megtanulva.
2: Valóban gyönyörű az az andante tétel, az a variációs andante, de hát az egész trió az elképesztő, hogy Beethoven mit sűrített bele, tehát hogy mennyi minden van ebben a trióban, és hát tényleg a zongorás trió irodalom egyik legnagyobb hegycsúcsáról beszélhetünk. Ugye annak idején Beethoven játszotta a zongora szólamot, Schuppánzig pedig a hegedű szólamot. Milyen hegedűs lehetett Schuppánzig? Lehet-e erre következtetni a hegedű szólamból? Milyen a hegedülni való ebben a trióban?
3: Szerintem nagyon érdekes, mert többeknek, mikor említettem, hogy ezt a triót szeretném a diplomára választani, kicsit meglepődtek, mert szerintem nem egy hagyományosan virtuóz szólam, sőt, abszolút nem. Úgy érzem, hogy a két vonós szólam az kifejezetten egy olyan közeget biztosít mindig az adott fő motívum vagy téma számára, ami még inkább intimé varázsolja ezt az egész zenét. És hát azokban a pillanatokban is, mondjuk a 2. tételben vagy a 4. tételben, amikor könnyeddé válik a hangulat, akkor is szerintem azért is, mert ez a B-dur nagyon különleges hangnem, valahogy a vonós hangszereken szerintem nagyon varázslatosan és nagyon szép tónussal tud megszólalni. Úgyhogy, hogyha következtetni kell, hogy milyennek lehettek Beethoven kamara partnerei, akkor azt gondolom, hogy csodálatos hangszíneket tudtak varázsolni, és annyira együtt tudtak rezonálni ezekkel a témákkal, hogy valószínűleg ez inspiráló lehetett.
0: Most a múltkori koncertjükből idézünk egy részletet. Itt Sosztakovics Émol trióját játszották, ebből most a második tételt hallják a Mikrokozmosz trióval.

0: Sosakovics Émóti Jóhának a második tétele hangzott el a Mikrokozmosz trióval. Ugyancsak május 21 csütörtök, ugye az előző koncert is akkor volt, 18 órakor kezdődött, most ez, amiről beszélek, az 20 órakor kezdődik, ugyancsak a Sapszon teremben világjáró művészeink, Csővári Csilla énekel, Lajka István zongorázik. Csővári Csillával Madarász Zsolt beszélgetett.
1: Számomra ez az egész ötlet, hogy egy picit skandináv vonalba vigyem el a dalestet, ez kicsit korábbra tehető, amikor Nürnbergben énekeltem az Állami Operaházban, akkor ott hosszabb ideig volt kolléganőm egy svéd mezzoszoprán, és ő általa ismertem meg ezeket a szerzőket, és nagyon-nagyon megtetszettek, mert egy annyira más világot képviselnek, mint romantikus kortársaik. Ráadásul van egy magyar zeneszerző, Solti Árpád, zeneszerző orgonaművész, aki jelenleg is Göteborgban munkálkodik, és mi egy helyről származunk, és jó barátságot ápolunk, és még ő volt az, aki arra biztatott, hogy mindenképpen keressek tőle dalokat. Az a dal, amit tőle fogok énekelni a dalesen, ezt svédül fogom énekelni, Sigurd von Koch dalait pedig németül. Ez a két dal, ez két különböző ciklushoz kapcsolható, de az a hasonlóság bennük, hogy Koch nagyon érdeklődött az ázsiai zene iránt, és kínai verseket keresett, amik akkor már le voltak fordítva Hans Bethge által németre. És ő ezeket zenésítette meg, és nagyon is hallatszik ez az ázsiai érzület a zenében, ez a pentaton felhang, amitől lesz egy picit melódikus, egy pici meditatív jellege a daloknak. Ez engem nagyon-nagyon megtetszett a választáskor.
2: Mind a két szerző tulajdonképpen csemege a hazai hallgatóknak, de Wilhelm Steinhammerben, ha jól olvastam, akkor még az ő munkásságán belül is csak egy pici szelet a dalirodalom, hiszen ő gyakorlatilag főként operákat, szimfóniákat és zongoraműveket komponált.
1: Igen, azt gondolná az ember, hogy nincs sok dal, de hogyha mégis kinyitjuk a repertoárlistát, akkor azért fellelhető elég sok ciklus. Persze nem mindegyik ciklus bőséges dallal van ellátva. Ez a ciklus, amiből én énekelek, ez az Idillés Epigramma című ciklus, ebben csak két dal szerepel, ebből is az elsőt fogom énekelni, ami egy picit drámaibb hangvételű.
2: Egyébként mennyire jelent nehézséget svédül énekelni?
1: Én azt gondolom, hogy magyarként sem ennyire. Nagyon-nagyon hasonló hangzóik vannak. Olyan érdekes, hogy van egy A hangzójuk, ami teljesen hasonlatos a magyar A-hoz. S, S, A, E, E hangzók ugyanúgy fellelhetők a nyelvben, mint a magyarban, úgyhogy egyáltalán nem, és nekem nagyon nagy örömet okozott, és nagyon izgalmas kihívás volt ezt megtanulni, és ami még nagyon érdekes volt számomra, hogy azonnal meg tudtam jegyezni.
2: Nagyon fontos egy dalesten a zongorista partner, akit szeretnek is, ha nem úgy mondunk, hogy kísérő, szóval a zongorista partnere Lajkó István lesz. Vele dolgoztak már korábban együtt?
1: Ebben az évben dolgoztunk, volt egy közös pastorale koncertünk a budapesti Vigadóban.
2: Mennyivel kellett több próba, hogy ezeket a csemegéket is meg tudják szólaltatni?
1: Mindenképpen szerintem egy dales az egy nagyobb falat, mint hogyha csak egy-két mű elhangzik. Sokat próbáltunk rá természetesen, és tényleg azt átgondolni, hogy mi legyen ennek a felépítése, azon sokat gondolkodtunk. István is fog szóló darabokat játszani, Sigurd von Kochtól és Brigüntől is.
0: Egy kis részlet megint, illetve hát egy darab, Reinaldo Hántól a Fülemüle, Csővári Csilla éneke, ezen a felvételen Fülöp Andrea zongorázik.

Renato Hahn a Fülemüle című dalát énekelte Csővári Csilla, Fülöp Andrea zongorázott. Alessandro Stradella-val folytatjuk, operaszerző volt, de hát persze minden más zenét is írt, például a szonátát, aminek most két tételét idézzük fel. Reinhold Friedrich trombitál, Jürgen Hübsche játszik teorbán, valamint a budapesti vonósok. De volna egy kérdésem, ez a Stradella egy nagyon különleges szerző volt, és nagyon különleges ember, hát belebonyolódott mindenféle szerelmi kalandokba, elcsábította valakinek a feleségét, és akkor merényletet követtek el ellen, de sikertelenül túlélte, nagy nehezen túlélte, aztán pár év múlva merényletet követtek el ellen, és akkor nem élte túl. Úgyhogy igazán kalandos élete volt. Operát is írtak róla. Hát, ha tudják, hogy ki írt róla operát, kinek van egy olyan operája, aminek az a címe, hogy Stradella.

Alessandro Stradella a szonátájának két tétele hangzott el, az első és a második. Reinhard Friedrich, illetve Jürgen Hübscher volt a trombita, illetve teorba játékos, és a budapesti vonósok játszottak mellette. És hogy ki írt operát, kérem szépen, ketten is írtak operát, de mondjuk a híres az a Friedrich von Flotow, a Márta szerzője írt egy Stradella című operát, és César Franck is írt egyet, de azt nem hangszerelte meg, aztán később persze Franck halál után megcsinálták a 20. században, aztán bemutatták. Érdekes téma egyébként, most nem akarok annyit kérdezni már, hogy hány olyan opera van, aminek a címe egy zeneszerző, hát van a Pfitznernek a Palesztina című operája, vagy van például a Rimsky-Korszakovnak a Mozart és Salieri című operája, most hirtelen ez a kettő jut eszembe. Joseph Haydn-nal folytatjuk, a Medve szimfónia harmadik tételét idézzük fel, Franz Brüggen vezeti a 18. század zenekarát.

A medve hangzott el már, mint a medve szimfónia harmadik tétel, a legkevésbé medvés egyébként, a negyedik tételben van az a nagy brummogás. Haydn művét a 18. század zenekara játszotta Franz Brüggen vezényletével. Hidas Frigyesre van még időnk a rejtvény előtt, a második fúvósötös presztó tételét a magyar fúvósötössel halljuk.

0: A magyar fúvós ötös játszotta Hidas Figyes második fúvós ötösének Presto tételét. Egy perc múlva fél öt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
3: Így sem lehet

0: Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartett. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
5: Jön a rejtvény, mondom, hogy mit lehet nyerni. Május 21 csütörtök, 18 óra Bartók Emlékház, spanyol gitármuzsika, Tokos Zoltán gitárestje. Ugyancsak május 21 csütörtök, vagy holnap 18 óra Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem, fiatal művészek pódiuma, a Mikrokozmosz trió játszik. Bach, illetve Beethoven művek, a főszereplő Fóri Zsófia, ő játsza az E-dur partitát, Bachtól, ugye ez egy szólómű. Beethoven E-dur triója hangzik még el. Riport volt egy fél órával ezelőtt erről. Május 22 péntek, Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem, klasszikus és jazz. A Vibraton kvartett játszik, illetve Bágyi Balázs új kvartettje, az előbb volt róla szó egyébként. Ugyancsak május 22 péntek, 19 óra Pécs, Kodály Központ hangversenyterem, húsba vágó reflexiók. Háromgarasos, szürreális és földön kívüli, ez a címe ennek a koncertnek. Sugár Nátán vezényel, Korcslán Orsolya hegedűs működik közre. A Koldus Operából van részlet, mármint Kurt Weill féle Koldus Operából. Mio Ökör a háztetőn, nagyon szórakoztató darab, zenekari darab. Weillnek a hegedű versenye, ugye ez a Korcslán Orsolya féle szólópró, illetve hát az ő szólójával, és John Williams-től is egy mű. És van egy CD, Flautoversum 2025, a Flauton Fuvola 4.

írta át zongorára ezt a darabot, amit hallunk, és az eredeti szerzőt kéne megtippelni, hogy ki ennek a műnek az eredeti szerző, aki még nem zongorára írta meg ezt a művet. De szerintem fel fogják ismerni.

Hát egy szép, érdekes felvétel, én nagyon szeretem. Beethoven 5. szimfóniája, Liszt Ferenc átiratában, Cyprian Kacaris zongorázott. Olyan sokan fejtették meg, hogy még utána a sorsolással kis bajunk van, úgyhogy elnézést, egy kicsit még várni kell, már csak azért is, mert vannak koncertek, ahol a többi jegyet is tudunk sorsolni, tehát hosszú lesz viszonylag a név, és egy kis türelmet. Addig Jean-Baptiste Lully Úrhatnám polgárjából, a Suite-ből, Gavotte Canary és egy induló szólal meg a Concert des Nations együttessel.

És akkor mondom mindjárt a nyerteseket, Lüli művét hallották egyébként, a Gavotte Canary és Induló az Úrhatnám Polgár Suite-ből. A nyertesek Vilsic Éva, a 21. koncertre Baka Ágnes, Kövér Gábor, Litván Erika és Szabó Ákos, a 22-ire Kaszás Mária, Tasnádi Tamásné, Szabadi Péter és Ámon Klára, Pécsa Révész György és a tárnyeremény Rímer Lea. És ugye itt az volt az érdekes, hogy Ciprián Kacaris zongorázta ezt a bizonyos Liszt átiratot Beethoven szimfóniából. Kacaris Kamerunban született, és Kamerunnak ma van a nemzeti ünnepe, a köztársaság napja van a mai nap. Kamerun ugye, hát egy darabig német gyarmat volt, aztán francia gyarmat lett belőle. Gyarmat, ugye Angliának, Franciaországnak, mindenkinek volt gyarmat, a Belgiumnak, Hollandiának, stb. Csak a környező országoknak nem. Hát most leszámítva a Ferenc József földet, ugye az volt egy ilyen szerencsétlen dolog Asztria Magyarországnak, de a szomszéd országok közül senkinek nem volt gyarmata. Nekem eszembe jut egy gyarmat, ami szomszéd országokhoz fűződik. Kíváncsi vagyok, hogy önöknek is eszébe jut-e. Johann Christian Bachal folytatjuk a C-dur szimfónia andante tételét, a Concerto Armonico játszott.

Johann Christian Bach C-dur-szimfóniájának a második tétele hangzott el. Prokofjevvel folytatjuk, három narancs szerelmese, induló és szkercó, a Bajor Állami Opera zenekarát Wolfgang Savalis dirigálja.

0: Albin Oli Dédur koncertójának második tétele hangzott el a Collegium Musicum 90 együttese, hangversenymester Simon Standish, és közben a piros mutató kíméletlenül megy előre, és jelzi a másodperceket, mégpedig mindjárt itt van, kicsit várok, 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról is, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáinak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrej Cibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Ókovács Szilveszter vezetői megbízásának azonnali felfüggesztését kéri a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől. A szervezet szerint a Magyar Állami Operaház főigazgatója semmilyen együttműködést nem alakított ki az egyetemekkel, az operaházban személyes indítatású elbocsátások zajlanak, és a vezetőség alkotó idegen atmoszférát teremtett az intézményben az elmúlt másfél évtized alatt. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A részletes programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Műpában és a Kodály Központban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös este várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Nem fejtettem el a gyarmattal kapcsolatos kérdésemet. Ugye Kamerunból indultunk ki, először német, aztán francia gyarmat lett, főleg ugye a francia volt, aztán a fontos. Kacaris ott született, ezért jutott mindez eszembe, meg Kamerunnak éppen ma évfordulója van, ünnepe van helyesebben. 70-től van ez az ünnep egyébként, 1970-től. És az ott a kérdésem, hogy itt a szomszéd országok is összefüggésbe hozható a gyarmat. Hát ugye mik a szomszédos országok? Ausztria, hát volt az a Ferenc József föld, osztrák-magyar gyarmat, de ezt hagyjuk ki, az egy szerencsétlen ügy volt. Aztán ugye vannak itt körbe az ország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia. Melyikről juthat eszünkbe az, hogy gyarmat? Mik ezen gondolkodnak, Gluckot hallgatunk, a Fúriák tánca az Orpheus és Eurydikéből a londoni Régi Zeneakadémia zenekarával.

A Fúriák tánca hangzott el az Orpheus és Eurüdikéből Gluck operájából, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Még egy kicsit hagyom ezt a gyarmatot, de most már azért jönnek a megfejtések. Vivaldival folytatjuk, D-moll koncertúnak két tételét játsza Pongrácz Péter oboán, illetve a Liszt Ferenc kamarazenekar.

Vivaldi Démol koncertójának Largo és Allegro tételét játszott a Pongrácz Péter és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Gyarmat, hát kérem szépen, végig megyünk a szomszéd országokon, és Szlovákiának van gyarmata. Van egy ilyen, hogy szlovák gyarmat. Balassa gyarmat mellett, Tóth gyarmatnak is neveztek régen, Szlovenszki gyarmati, nem jól ejtem természetesen, de valahogy így van leírva, D-vel persze. Hát ennyit erről, és akkor most jöjjenek az állatos hírek. Megújul a pécsi és az eszéki állatkert, és ezek hát kooperálnak. Eszéken a leglátványosabb újdonság, hogy új orrszarvú kifutó épül. Pécset felújítják az akvárium, terrárium épületét. Hát volna még mit tenni, a pécsi állatkert az szép-szép, meg ott van a mecseken, de azért az lehetne bővebb és nagyobb, és nem mondom, hogy milyen állatokat kéne még beszerezni, mert akkor elfogultsággal vádolnak, hogy mindig ugyanarról az állatról beszélek. Miskolc. A miskolci állatkert egyik kedvence Wilson, az észak-amerikai kúszó sül. Ez egy hím, és most érkezett hozzá a pozsonyi állatkertből Daisy, egy fiatal nőstény. És úgy tűnik, hogy tetszenek egymásnak. Nem tudom, hogy a sülbe mi a szép, meg egyáltalán mi a szexi, ezt hogy nehezen tudom elképzelni, de hát remélik Miskolcon, hogy kis sülök is lesznek. Medvét láttak Csepelen, nem is akármilyet. Egy bejelentés érkezett, hogy ormányos medve volt Csepel és Sziget-Szent Miklós határában. 7 óra 25 körül átrohant egy ismeretlen állat, és az illető, aki bejelentette, ormányos medvének vélte, hogy aztán valóban ez van, volt, vagy nem, nehéz lenne ezt most így eldönteni. Visszatértek a kabasólymok Magyarországra, ez egy kistermetű sólyomfaj, fő táplálék, hogy szitakötők és más ilyen rovarok, ami vizes élőhelyen fordul elő, de nagyon gyors röptű madár, és sok kisebb madarat is, hát elfogyaszt, írja itt ez az ismertető nekem. Elpusztult Timmi a pupos bálna, Dániába volt ez a szegénykém, ugye, kiment valahogy a partra, és akkor megpróbálták megmenteni, de végül is nem sikerült. Na hát ezt megfogadtam, hogy annyi elefántos híret mondtam már eddig, hogy de ezt muszáj. Két elefánt, két különböző teherautón utazott, és a két teherautó egymással szembe ment, és a két elefánt kinyújtotta az ormányát, és megérintették egymást. Mert ez egy ilyen állat, kérem szépen. Egy kis állatzene a Dongó Rimszkij-Korszakovtól Perényi Miklóssal és Kocsi Zoltánnal.

Elröpült a dongó, Perényi Miklós, Kocsis Zoltán voltak az előadók. Dvorzsákkal folytatjuk az Új Világ szimfóniából, a Scherzo következik, ezt gyakran adjuk, de nagyon jó zene, mit mondjak, én nagyon szeretem pont ezt a tételt. A San Franciscói Szimfonikus Zenekar Seiji Ozawa dirigálja.

Dvorák új világszimfóniájából a harmadik tétel hangzott el a San Franciscói Szimfonikus Zenekarral, Seiji Ozawa vezényelt. Nézem az órát, 5:30, és megint rejtvény következik. Mondom, hogy mit lehet nyerni. Május 23. szombat, 11 óra, Régi Zeneakadémia, Liszt Múzeum matiné koncertek, Ábrahám Márta és Borbély László hegedű zongora kamarakoncert, Doknányi és Hubai művek. Május 21. csütörtök, 20 óra, Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem, Csővári Csilla énekel, Lajka István zongorázik. Egy riportot hallottak, hát egy jó órával ezelőtt. Grieg, Britten, Stenhammer és Sigurd von Koch dalai. Május 23. szombat, 19 óra, Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterem, Artrium, Bartok Rádió tavaszi kortárzenei seregszemléje, utolsó rész, Balogh József és Fülöp Andrea zongoraestje, Kurtág átiratok, Bozai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Kósa, Soproni József művei. És 24 vasárnap, 19 óra, Magyar Állami Operaház, Arnold Schönberg, Gurra dalok. Ez a Gurra dalok, ez egy korai Schönberg opusz, 1901 és 3 közt komponálta, és akkor nem adták elő, hanem 13-ban adták elő először, és akkor mindenki tökéletesen meg volt lepve, mert addigra Schönbergnek egy csomó botránya volt, és akkor előadták ezt a csodálatosan romantikus művet, egészen csodálatos egyébként, és hát mindenki meg volt lepve, ilyet is tud a Schönberg, akkor miért nem ilyet ír? Hát szóval ez egy nagyon nagy élmény egyébként. Párszor előadták nálunk, de nem sokat. És van egy Fermentum című jazz CD. Ezek a nyeremények, és hogy mit kell kitalálni. Van egy D-dur hegedű verseny, opusz 6, annak a rondó tételét játsza Hendrik Schering, valamint a londoni szimfonikus zenekar Alexander Gibson vezénye. Ördög tudja ki a szerzőt, hát ha önök tudják.

Paganini D-dur hegedű versének rondótétele hangzott el Henrik Scheringer és a londoni szimfonikus zenekarral Alexander Gibson vezényelt. Paganini volt tehát a megfejtés. Mondom a nyerteseket: Pápai Csaba, Molnár Éva, Dézi László és Polgár Hajnalka. Remélem minden nevet jól mondtam, mert olyan csúnyán írtam fel, hogy a saját írásomat sem tudom elolvasni. Na de akkor következzék Andrea Falconieri, 1500-1600-as évek, inkább 1600-as évek, tehát korabarok, Csakonna a műve, az In Medias Brass Quintet, tehát részfúvós kvintet játszik.

Hát most azt kéne mondanom, hogy kivágták a rezet ezek a rezesek. A Csákonnát játszották Andrea Falconieri-től, Imedias Brass Quintet volt egyébként a nevük. Otto Nikolájjal folytatjuk, a Windsori Vígnőket, leghíresebb műve, Falstaff Bordala, Johann Tilly énekel.

Ez volt Falstaff Bordala a Windsori Vígnőkből, Otto Nikolaj operájából, Johann Tilly énekelt, a Helsinki Filharmonikus Zenekart Leif Segerstam vezényelte. Alexej Sorral folytatjuk, hát nem nagyon sokat látjuk ezt a nevet, egy ma élő 56 éves komponista, Ukrajnába született, de aztán kivándoroltak a szülővel együtt Izraelbe, és aztán amerikai állampolgár lett, és aztán Örményországba karmesterkedik időnként, de azért Amerikában él, és írt egy hámol szonátát, de nem zongorára, hanem hegedű zongorára. A Presto tételét hallják most Daniel Lozakovicsal és Mihály Pletnyovval.

Alexei Shor Hámor hegedű zongora szonátájának harmadik, egyben utolsó tétele a Presto hangzott el. Daniel Lozakovicsnak hívták a hegedűst, és Mihály Pletnyov, a karmester és zongoraművész, ugye a Koncertó Budapest állandó vendégkarmestere játszotta a zongora szólamot. Mozarttal folytatjuk és zárjuk a mai muzsikáló délután. A D-dur úgynevezett prágai szimfónia harmadik tétele következik, ami egyben az utolsó, mert ebben ugye nincs menüett ebben a prágai szimfóniában. Az angol kamarazenekar játszik, Jeffrey Tate-nek hívják a karmestert.

0: Wolfgang Amadeus Mozart D-dur prágai szimfóniájának a harmadik tétel hangzott el, jegyzik száma 504. Az angol kamarazenekar játszott Jeffrey Tate vezényletével, ez volt az utolsó zeneszámunk. Csík Gabriella szerkesztette a zenéket, Weiss Gábor a műsort, Pap Sándor volt a hangmérnökünk. Nekem most már csak az a feladatom, hogy mindannyiuk nevében szép estét kívánjak és búcsúzzak. Kovács Sándort hallották.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangversenye, az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti énekel. Kell ennél többet mondani? Varázslatos pillanatokat idézünk fel a három tenor 1998. júliusi az Eiffel-torony lábánál adott nagy sikerű koncertjéről. Az Orchestre de Paris-t James Levine vezényli. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
8: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is. Bolla Milán vagyok. Mai műsorunkban Claudio Arrau zongorázik. Előadásában hallgassuk elsőként Wolfgang Amadeus Mozart D-dur rondóját. Köhüljegyzék száma 485. A felvétel Münchenben, a Herkules teremben készült 1984. szeptemberében.

Mozart 485-ös edzékszámú D-dur rondóját játszotta, Claudio Arrau. Előadásában hallgassuk most Beethoven F-dur szonátáját, opusz 10, numero 2. A felvétel Oberpfalzban, a Neumarktban készült 1988 áprilisában.

Beethoven F-dur szonátáját hallottuk, opusz 10 numero 2. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Claudio Arrau zongorázik. A folytatásban Chopin műveket hallunk. Az Ázdur keringőt, opusz 64 numero 3, és az Ázdur búcsú keringőt, opusz 69 numero 1. A felvételek La Chaux de Fonds-ban 1979. márciusában készültek.

két keringőt hallottunk Chopintől. Az Ázdur keringőt, opusz 64 numero 3, és az Ázdur búcsú keringőt, opusz 69 numero 1. Claudio Arrau befejezésként Liszt Ferenc első Ázdur zongora versenyét játsza. Közreműködik a Londoni Szimfonikus Zenekar, vezényel Colin Davis. A felvétel Londonban 1979. decemberében készült.

Liszt Ferenc első Es-dur zongora versenyét hallottuk. A szólista Claudio Arrau volt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Colin Davis. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Claudio Arrau zongorázott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.

0: Szöveg dal nélkül.
1: Dohnányi levele testvérének, Máriának. Amint Icike megígérte, a kis Manciról, a papagájról én fogok írni, miután a napnak nagy részét az íróasztalomon, vagy annak közelében tölti, és nem hagy dolgozni. Sose gondoltam volna, hogy madárban ennyi okosság, ravasság, kedvesség lehetséges. Majdnem túltesz a pulin és a tacskón. Ha a maguk muncibutusuk igazán olyan buta, mint írja, akkor az vagy másfajtájú madár, vagy nem tudtak vele bánni. Lehet azonban, hogy ott is vannak buták és okosak. A miénk első naptól kezdve 4 hetes volt akkor, nagyon barátságos volt. Újra válra repült, persze szabadon volt, s csak éjjelre tettük kalitkába, ami nem volt nehéz dolog, mert az újról egyszerűen bement. Azóta is így megy aludni. Nagyon fontos, hogy bizalma legyen, mert azt látom, kivált a 2 zöldön tapasztalom, melyek kalitkában vannak és nem zenek, hogy alapjában gyanakvó természetűek ezek a madarak. S talán minden madár. Amit nem hittem volna, hogy nevelni is lehet őket. Például szeretnek rágcsálni, majdnem mint az egerek. Sok helyről hallottam, hogy egész könyveket összerágcsáltak. Manci is megpróbálta, a kótapapírosok szélét kezdte rágni az íróasztalon, amit nem engedtem neki. Szóval, magyarul, megdorgáltam. Tallahassee, 1954. augusztus 16-a.

0: Műsorajánló. Csütörtök kora délután José Carreras, Plácido Domingo és Luciano Pavarotti énekel. Kell ennél többet mondani? Varázslatos pillanatokat idézünk fel a három tenor 1998. júliusi az Eiffel-torony lábánál adott nagy sikerű koncertjéről. Az Orchestre de Paris-t James Levine vezényli. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év életműdíjasa Marton Éva. Csütörtökön 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Bartók Rádió zenei díj 2026.
1: Köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A 2026-os Bartók Rádió zenei díjazottakat bemutató sorozatunkban a következő fél órában az év hangversenye kategória kitüntetettjeivel beszélgetek. Idén a 2025-ös Artrium kortárs zenei seregszemlenyitó hangversenye kapta az év hangversenyének járó elismerést. Elsőként Bánkövi Gyula mutatja be a koncertprogramját és fő koncepcióját. A sorozat felelős szerkesztőjét Katona Márta kérdezte.
2: Tulajdonképpen az egész Artrium sorozatba illeszkedett bele. Az elmúlt 12 év Artrium sorozatának talán a legnagyobb szabású koncertje volt, hiszen óriási hangszerapparátus kellett megmozgatni. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarra lépett fel Vajda Gergely vezényletével. Két magyarországi bemutatónk volt, mind a kettő versenymű volt, és két ősbemutató. Túl azon, hogy élő egyenesben kapcsoltuk a Pesti Vigadót május 19-én, ez a koncert még két alkalommal volt hallható az elmúlt évben a Bartók Rádió műsorán.
3: Hogy válogatott ki az ősbemutatókat, amikor még nem lehet hallani a műveket?
2: Ez mindig tulajdonképpen lutri, hiszen mint szerkesztő, meg mint zeneszerző is próbálom figyelemmel kísérni azokat a zenei történéseket, amik körülöttünk vannak itt Magyarországon. Időről időre újabb és újabb alkotók kerülnek a fókuszba, és hogyha úgy látom, hogy egy alkotónak például most nagyon jól állna egy új zenekari darabnak az írása, és lehetőség van erre, akkor megkeresem és megkérem, hogy esetleg erre a fesztiválra írjon egy kompozíciót. Így volt ez most Dínyes Dániellel is, akivel egy egészen más projekt kapcsán körülbelül két évvel ezelőtt találkoztam, és mondta, hogy szeretne kilépni a színházi zenés világból, és szeretne most már önálló kompozíciókat alkotni. Nagyon tehetséges valakinek tartom, és ezért döntöttünk úgy, hogy felkérjük egy új zenekari darabnak a megírására. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, akárcsak Brandenburg Ádámnak Metanoia című alkotása, aki az utolsó zenekari darabját szintén az Artrium számára írta 2018-ban, és bele is írta a műismertetőjébe, aztán, hogy kvázi ez a darab annak a szellemi folytatása.
3: Tehát nem csak, hogy ősbemutatókról van szó, hanem a Bartók Rádió felkérésére készültek ezek a művek.
2: Igen, de nem csak ezen a koncerten, tehát az Artrium mindig törekszik arra, hogy a legfiatalabb nemzedéket is megszólítsa, azáltal, hogy új műveknek a bemutatására ad lehetőséget, elhelyezve ezeket a valóban friss darabokat régi nagy klasszikusoknak a művei mellett.
3: Lehet-e mondani, hogy Gia Cancelli már egy régi nagy klasszikus, az ő egyik műve is elhangzott itt magyarországi bemutatóként?
2: Nekem az egyik meghatározó komponistám a zenei stílusommal, főleg az időkezeléssel kapcsolatban, hiszen pontosan tudja, hogy mit, meddig kell tartani, milyen hosszú egy szünet, és a szünet után minek kell megszólalnia. Most ez a darab, amit elhangzott, ez egy nagyon-nagyon nagy apparátus, iszonyatosan költséges, nem csak a kotta bérlés miatt, hanem rengeteg kisegítő muzsikus kellett alkalmazni. És a darab érdekessége, hogy ez Mstislav Rostropovicsnak készült, aki 1996-ban Hollandiában mutatta be. És ugyanekkor készítettek egy fantasztikus lemezfelvételt. Én nem is tudom, hogy azon a lemezfelvételen kívül létezik ebből a darabból másik felvétel, hiszen Rostropovicsék nagyon magasra tették a szintet. és úgy gondolom, hogy a csellisták talán pont azért nem készítenek új stúdiófelvételt vagy lemezfelvételt ebből, mert hogy nehéz elképzelni, hogy ennél jobb legyen.
3: Itt Bánkövi Bence játszott a Gordonka szólót, és Balogh József előadásában is elhangzott egy zongoraverseny, Tóth Péter zongoraverseny, ami szintén magyarországi bemutató volt. Hol hangzott ez el először?
2: Ez a Felvidéken hangzott el először. Balogh József felkérésére készült ez a zongoraverseny. Elképesztő mennyiségű hang van benne. Viccesen meg is kérdeztem a bemutató után a zeneszerzőt, hogyha kézzel kellene írni ezeket a hangokat, és nem számítógépes grafikával, vajon akkor is ennyi hangot tette volna bele, mert ennyi hangot kézzel leírni, az egy nagyon nagy munka.
3: Hogy készülsz egy ilyen koncertre szerkesztőként? Gondolom az első, hogy kitalálod a műsort, vagy a zeneszerzőket, és felkéred az alkotókat arra, hogy komponáljanak. De utána van-e arra mód, hogy a komponálás folyamatába is belefolyjál valamilyen módon?
2: A Káncseli darab nekem hosszú évek óta álmom, hogy ez a Magyarországon elhangozzon. Szerintem a 20. század utolsó felének az egyik kiemelkedő alkotása, és amikor tudtam, hogy a Pesti Vigadó áll rendelkezésre, nagy zenekar, anyagi forrás is megvan, akkor döntöttem úgy, hogy ez a darab lesz az egyik alap pillére ennek a koncertnek. Na most Brandenburg Ádám szintén egy hasonlóan mély és komoly gondolkodású zeneszerző, mint Káncseli, egészen más eszközökkel dolgozik természetesen, és én mondtam neki, hogy ez a darab lesz ezen a koncerten, és ezáltal én talán egy picit már is bizonyos irányokba betereltem. Tóth Péter zongora versenye, ugye az párba jött hozzá, megint egy egészen más zenei világot képez, és Dinyés Dánielnek is mondtam, hogy utána egy nagyon virtuóz zongora verseny várható, tehát hogy így komponálja meg a nyitószámot.

0: Dinyés Dániel Ade című nagyzenekari művéből hallottak részletet. Ez a darab nyitotta meg a 2025-ös Artrium kortárs zenei sorozat első koncertjét, amelyen a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vajda Gergely vezényelte. Őt kérdeztem elsőként arról, hogy miben látja az Artrium jelentőségét.
1: Azért szeretem az Artriumot, mert többször volt szerencsém dirigálni, darabom is ment, mert egyrészt nyújt egy áttekintést az éppen aktuális termésből, nagyon aktívak a magyar zeneszerzők, és ezeket a műveket aztán egy olyan koncerté lehet összegyúrni, amiben például a Gia Cancelli darabja is elfért ebben az esetben, aki ugye se nem magyar, se nem igazán kortárs, tehát itt tulajdonképpen egy 20.-21. századi klasszikusról van szó, de abszolút beleillett ebbe a műsorba, hiszen nekem a változatossága, meg ez a fajta áttekintés jellege a fontos ezeknek a koncerteknek, és azt hiszem, hogy minden alkalommal, mikor egy ilyen Artrium koncert van, akkor ez abból a szempontból izgalmas, hogy mindig újat kap az ember, de mégis mindig van egy olyan ritmusa, amiről lehet tudni, hogy az Artriumra megyek, akkor mire megyek.
0: Nagyon jó dolog, hogy a zeneszerzők rendszeresen kapnak lehetőséget, inspirációt, késztetést, hogy új darabokat írjanak, de vajon van-e ezeknek a zeneműveknek idejük beírni a hallgatókhoz, megtalálni az utat, hogy aztán később klasszikusokká váljanak?
1: Az első lépés a klasszikussá válás felé, vagy legalábbis a felé, hogy a repertoárban megtalálja helyét egy új darab, az pontosan az, hogy ez rádiófelvételre kerül. Majd bizonyos darabok, ha nem is mindegyik, de a legtöbbjük profi stúdiófelvétel formájában is világot lát. Arra is lehetőség nyílik, hogy az európai rádiós networkön belül mindenféle országokba el lehet juttatni, tehát Európán belül ezek a darabok mindenhol megfordulnak. Az, hogy aztán miként és miért válik a repertoár részévé egy új darab, az nagyon sok mindentől függ. Én a magam részéről mindig szorgalmazni szoktam azt, hogy második, harmadik előadásé legyenek azoknak a daraboknak, aminek a megrendelésében vagy bemutatásában nekem van szerencsém részt venni. Pontosan azért, mert szükség van arra, hogy a daraboknak saját élete legyen, és ami nem csak a szerzőknek jó egyébként, hanem az előadóknak is. Én azt gondolom, hogy mindannyian azt szeretjük, amikor meg lehet egy darabot érlelni.
0: Mennyiben más egy ilyen mai gyakorlatilag élő szövetet dirigálni, mint egy klasszikus szerző művét? Számít az, hogy lehet kommunikálni a szerzővel?
1: Az nagyon számít, hogy lehet kommunikálni a szerzővel, kérdéseket lehet föltenni. A nehézsége, ami egyben egy szabadság is, én azt gondolom, az pont a tradíció hiánya, tehát amikor egy darabnak nincsen, mert nem lehet előadói tradíciója, mert most szólal meg először, az sok szempontból felszabadító is, mert lehetőséget ad arra, hogy az ember maga formálja a darabot előadóként. Ugyanakkor a kihívás az az, hogy a kottában való lejegyzés, akármilyen jól is van egy darab leírva, az csak egy térkép ahhoz, hogy merre megy az ember, és nem minden esetben értjük ugyanúgy, illetve pontosan az első előadásnál élő zenészek közreműködésével derül ki az, hogy mi az, ami működik egy darabban, mi az, ami nem, mi az, amit érdemes megváltoztatni. Tehát ez a nehézsége, meg a szépsége is egyben ennek.
0: Önre, mint zeneszerzőre szoktak-e hatni ezek a darabok, amiket vezényel?
1: Szoktak hatni, többféle irányba is. Szokták mondani, hogy ez nem jó ötlet, ezt ne csináljuk, mert nekem is eszembe jutott, de nagyon sokszor van, hogy ez jó, ez tetszik nekem, ez a hangszerpárosítás, vagy egy olyan fajta lejegyzési ötlet, ami nekem még nem jutott eszembe, és akkor az lehet, hogy az ember kölcsönveszi. Tehát az élő művészetben épp az a szép, hogy egymást inspiráljuk, és ez egy folyamatosan élő és változó organizmus.
0: Akkor nézzük ezeket a darabokat, amelyek elhangzottak a díjnyertes koncerten. Egy-egy főbb jellemvonását leírná, amely akár megfogta önt, vagy úgy érzi, hogy volt valami kapaszkodó, valami különleges üzenet, akár a zenészekhez, akár a hallgatókhoz.
1: Akkor menjünk sorra, be Dinyés Dániel Áder című műve, ha nagyon röviden kéne jellemezni, azt mondanám, hogy igazi hangverseny kezdő darab, nagyon sok energiával, erős és bevonzó zenekari tömb hangzásokkal. Élvezetes játszani, nem könnyű. Tóth Péter zongora versenye magába foglal tulajdonképpen mindent, amit egy zongora versenytől vár az ember, tehát a lírai lassú tétel mellett igazi első tétel, és egy nagyon virtuóz harmadik tétel van. Azt hadd tegyem hozzá, hogy Balog József szerepe az itt legalább ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb, mint az enyém, mert alapvetően egy zongora versenyt mégiscsak a szólista formál azzá, ami a darab, és egyenrangú, de lehet, hogy alárendelt szerepe is van a karmesternek abból a szempontból, hogy hát sokszor én is csak hallgatom, hogy mit játszik a szólista, mert adott esetben vannak olyan részek, ahol a zongorista egyedül játszik, tehát a teljes képet a darabról mindenféleképpen csak a szólista személyén keresztül lehet megszülni, és azt hiszem, hogy én Balogh Józseffel nagyon sokat muzsikáltam már mindenféle különböző stílusban, a moderntől elkezdve a 20. századi klasszikusokon át Beethovenig. Úgyhogy van egy összeszokottságunk, ami Tóth Péter műve esetében is sokat segített. A Cancelli darabja egy tulajdonképpen egy sláger darab, ebből is látszik, hogy a slágerek abból lesznek, hogyha játsszák őket. Ez egy igazi élvezetes szóló feladat egy csellistának, amit Bánkövi Bence remekül hozott. Én meg azt gondolom, hogy a Cancelli stílusa egy nagyon sajátos hang minden esetre. Érdekes, hogy bizonyos darabok divatba jönnek, majd kimennek a divatból, majd megint visszajönnek a divatba. Én azt hiszem, hogy most éljük azt az időt, amikor Cancellinak ezek a darabja, ezek éppen visszafele tartanak a repertoárba, aminek én nagyon örülök. Brandenburg Ádám metanoiája egy nagyon változatos többtitelből álló, de egy történetet elmesélő darab, ez a tékozó fiúnak a története, és ami engem különösen megfogott a darabban, az a zenekari hangzások keverése iránti egészen különleges és egyéni érzék, ami Brandenburgnak van, és a partnerem a rádiózenekar, akikkel remekül meg tudtuk oldani Brandenburg Ádám metanoia című művét is.

0: Brandenburg Ádám Metanoia című művének második tételéből idéztünk. A 2026-os Bartók Rádió zenei díjait bemutató sorozatunkban az év hangversenye díjjal kitüntetett tavalyi Artium nyitókoncertre tekintünk vissza a résztvevőkkel közösen. A karmester Vajda Gergely után most Tóth Péter zongora versenyének szólistájával, Balogh Józseffel beszélgetek. Ő ugyanis nem csak a versenymű bemutatásában, de a születésében is jelentős szerepet játszott.
1: Péterrel egy négykezes versenyen voltunk együtt zsűrizni. Én teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a zsűribe, mert Farkas Gábor lemondta az utolsó napokban ezt a zsűrizést, és Várnagy Adrián felhívott, hogy vállaljam el, és szerencsére pont ráértem, amúgy is nagyon szeretem a gyerekek játékát, úgyhogy szívesen vállaltam. Ez egy négykezes verseny volt, és a Péterrel vettünk közösen részt ebben a munkában. Rögtön kiderült, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk a zenéről, egészen hasonló értékeléseket adtunk a különböző produkciókra, elkezdtünk beszélgetni, természetesen ő tudta, hogy én nagyon sok kortárs zenét játszom. Én ismertem egyébként, hallottam már egy-két művét, de zongora művét még nem, és megkérdeztem tőle, hogy írta már zongora versenyt. Én nagyon szeretem így piszkálni a szerzőket, és a Péter azt mondta, hogy nem is nagyon szívesen kipróbálná magát ebben a műfajban. Elég hamar megszületett ez a mű, heteken belül küldte már az első tétel vázlatait, és hát azt hiszem, hogy következő nyáron nem csak hogy elküldte, hanem meg is tanultam ezt a darabot nagyjából, és megmutattam neki, és hát akkor elindult a tervezés, hogy hol lehetne ezt bemutatni, és szerencsére a Pannon Filharmonikus zenekar igen mondott erre, úgyhogy Eszéken eljátszottuk 2024 őszén, azt hiszem, és aztán jött egy lehetőség, hogy az Artrium koncerteken is el lehetne játszani ezt a művet, ez lett végülis a magyarországi bemutatója a műnek. Nagy sikere volt egyébként Eszéken, tehát nagy várakozással vártuk a pesti koncertet, ami egyébként szerintem nagyon jól sikerült. Hát a díj is mutatja, hogy ez egy kirobbanó sikerű koncert volt. Nem csak nekem köszönhetően természetesen, hanem a többi résztvevő miatt is, akiknek szintén gratulálok, és hát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának is. Vajda Gergely karmester úrnak pedig köszönjük a közös munkát, mert ez nélküle természetesen nem jöhetett volna létre. Úgyhogy ez volt a bemutatója, ez volt a magyarországi, és hát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy négyszer ment le egy év alatt koncerten ez a mű, és fölvettük zé-felvételre is, úgyhogy ez most már a Magyar Rádió archívumában is benne van.
0: Egy ilyen mű, amelyik ennyire friss és gyakorlatilag még alakul, mennyiben volt más az ős bemutató és a magyarországi bemutató? Mennyit változott a darab?
1: Nagyon jó kérdés, mindig változik a darab. Az első előadás az mindig nagyon stresszes, főleg, ha egy ilyen nehézségű műről van szó. Péter egyáltalán nem ír könnyen, ő ugye ütős volt, és nagyon szereti a perkusszív hatású dolgokat, ami zongorán néha nagyon jól megszólaltatható, néha pedig nagyon nem. Úgyhogy hát volt vele munka, főleg az első koncert, de a másodikra is. Szóval ez tényleg egy olyan nehézségű, hogy talán a Bartók első és második és harmadik zongora verseny közé tenném nehézségi színben, úgyhogy nagyon sokat kellett gyakorolni, hosszú mű is, 25 perc körülbelül, úgyhogy nagyon sokat kellett vele dolgozni, de hát a második eljátszás már mindig egy olajozottabb gépezet, és hát az embernek a, nem csak már a tudatában, de az ösztöneiben is ott valami.
0: A Bánkövit Gyula azt mondta, hogy mikor megnézte a kottát, hogy rengeteg hang van benne. Ez a mű technikailag és kifejezésileg milyen kihívásokat tartogatott?
1: Hát ahogy említettem, technikailag főleg ezek a perkuszív anyagok, ezek rendkívüli kihívást állítanak az zongorista elé, főleg az első tételben. A második tétel az egy nagyon szép lirai tétel, ahol van egy szkercó középrész, abszolút megemlékezve tulajdonképpen Bartók Béláról, mert egy korállal indul a zongora szólam, a harmadik zongora a versenyre emlékeztetve a hallgatót, és hát a harmadik tétel fúgája is azt gondolom, hogy Bartókra nagyon erősen aspirál, hiszen ott is van egy fúga a harmadik zongora verseny harmadik tételének rögtön ott az elején, úgyhogy elég nehéz mű, én azt remélem, hogy azáltal, hogy ez elhangzott négyszer és felvett üzéfelvételre más zongoristák is fogják ezt játszani, hiszen ez a célom, hogy felfedezzék ezt a művet. Egyébként Kocsis Zoltánnak ajánlottuk ezt a művet, hiszen mind a ketten nagyon jól ismertük Zolit, és szinte egyszerre jutott eszünkbe, hogy az ő emlékének ajánljuk ezt a művet.
0: Vannak-e benne olyan zenei motívumok, amelyek Kocsis Zoltán munkásságára, az ő személyiségére, vagy bárhogy kötődnek ő hozzá?
1: Abszolút, azt gondolom, Bartókot már említettük, de Rachmaninovi faktúrák is megjelennek a műben, és hát hozzám nagyon közel álló szerző is Görsvin anyagok, úgyhogy hát ezekből a szerzőkből, de hát természetesen saját hangon írta Péter egy fantasztikus darabot. Lehet érezni a hatásokat, és ez egyáltalán nem baj, mert a Péternek egy olyan saját hangja van, hogy tulajdonképpen tökéletesen felismerhető ez a dolog.

0: Tóth Péter zongora versenyének harmadik tételéből szólt egy részlet Balogh József és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában Vajda Gergely vezényletével. Ez a mű is elhangzott a 2025-ös Artrium kortárzenei seregszemlenyitó koncertjén, amely idén az év hangversenye díjat kapta a Bartók Rádió zenei díjai között. Az említett koncert másik szólistája Bánkövi Bence cselló művész volt, aki Giacancelli Örömtelen gondolatok című szerzeményét adta elő. Tőle azt kérdeztem, hogy hogyan készült ennek a műnek a bemutatására.
1: Először megnéztem a saját szólamomat, azt végigjátszottam többször, mindenféle dinamikai előjegyzést figyelmen kívül hagyva, és utána, miután a hangokat kiintonáltam, erre nagyon szoktam ügyelni, utána megnéztem a dinamikát, és utána elkezdtem kutatni a karaktereket, azokat a karaktereket, ami ezt a művet igazán Cancelli-szerűvé teszik. A műt 1995-ben írta Cancelli, és kifejezetten Mitislav Rostropovicsnak, akkor talán akkori leghíresebb csellistájának ajánlotta. A cselló verseny, ami számomra nem volt annyira cselló versenyszerű, mert úgy is el tudtam volna képzelni, hogy szólamvezetőként játszom az úgymond zenekari szólót. Maga a Örömtelen gondolatok 31 perc hosszúságú, és a cselló egy bús, melankólikus dallamot játszik, amit néha a zenekar harsányan, máskor pedig lágyan, éteri hangzással szakít meg, tehát a cselló szólam és a zenekar folyamatos kontrasztban áll egymással.
0: Azt mondtad, hogy Cancelli-szerű lesz. Ezek szerint tanulmányoztad Cancellinek a többi művét, és bele tudtad magad képzelni a zeneszerző világába?
1: A többi művét is hallgattam, két nagyobb zenekari alkotást. Cancellivel kapcsolatban érdemes azt tudni, hogy ez a Örömtelen gondolatok, vagy grúz nevén simi, ami igazából húrokat, vagy más értelmezés szerint húros hangszereket jelent. Tökéletes példája Cancelli spirituális minimalizmusának, amelyben a vallásos áhítat és a posztszovjet lét fájdalma egyszerre van jelen.
0: Érzelmileg hogyan tudtad magad belehelyezni? Sokan írják Cancelliről, hogy az érzelmeket nagyon szélsőségesen fejezi ki, akár tempóban, akár dinamikában.
1: Cancelliről azt mondják, hogy védjegyének számítanak az időtlen csendjei és hirtelen drámai, dinamikai kitörései, úgynevezett fortissimo robbanások, és ez ebben a műben is nagyon fontos szerepet kap, amit én a zenekari próbák alatt megtapasztaltam, hogy ez nem egy frusztrált és nem is annyira melankólikus mű, bár nyilván a műjellemzők és kritikusok így tudják talán a legjobban megfogalmazni saját maguknak és a műismertetőt olvasó közönségnek, de én sokkal inkább egy diszkomfortot éreztem, ami azért közel áll a frusztráltsághoz, de mégsem ugyanaz. De ez a diszkomfort, ez valami saját belső nyugtalanság, egy békétlenség, és az adott állapottal, az adott idővel, az adott helyel való kiegyezetlenség. Nekem valami ilyen gondolataim voltak a mű tanulásának a végfázisa felé, és főként a zenekari próbákon, majd maga az előadáson, amit a Vigadó nagytermében játszottam a Rádió Szimfonikus Zenekarával, utána egy tisztaságot és egy valamilyen fokú megelégedettséget éreztem egy mély bánat mellett.
0: Giacancelli Rostropovics számára komponálta ezt a művet. Milyen érzés volt a nagymester nyomdokaiba lépni ilyen szempontból is?
1: Gyakorlatilag is a nyomdokaiba léptem, mert nagyon fontos, hogy azzal ne menjen el idő a zenekari próbán, hogy nem tudom, hogy pontosan hol kell belépni. Fontos, hogy benne legyen a fülembe, és az idegrendszerem automatikusan reagáljon a belépések előtti pár ütemben, hogy majdhogy nem reflexszerűvé kell, hogy váljon. Rájátszottam Rostropovicsnak erre a felvételére nem egyszer a zenekari próbák előtt a saját szóló részemet, és ez nagyon-nagyon sokat segített, és ezzel a gyakorlási módszerrel úgy gondolom, hogy valamilyen úton, módon talán hasonlóvá is vált az én előadásom Rostropovics előadásához.

0: Gia Cancelli Örömtelen gondolatok című művéből idéztünk egy részletet. Bánkövi Bence és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Vajda Gergely vezényletével. Az idei Bartók Rádió Zenei Díj kitüntetettjeit bemutató sorozatunkban ma az év hangversenyedíjas 2025-ös Artrium nyitókoncertjének résztvevőivel beszélgettem. Bánkövi Gyula felelőszerkesztővel, Vajda Gergely karmesterrel, Balogh József zongora és Bánkövi Bence csellóművésszel. Hangmérnök kollégám Mátyus Otto nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő, Fehérvári Petra. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó föld elkobzásokat. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen, és május 22-éig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció 2 képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölné az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét Demeter Tamás pénzügyőr altárbornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A program kínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény honlapján. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, délután 22-27 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Mai koncert összeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Bolla Milán nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként hallgassunk egy legendás koncertet, amelyet a londoni Royal Albert Hallban rögzítettek 1964. június 30-án. Yehudi Menuhin hegedűművész és a londoni szimfonikus zenekar hangversenye volt ez. Elsőként Johannes Brahms opus 102-es ámol 2-es versenyét hallgatjuk, a hegedű szólista Yehudi Menuhin, a cselló pedig Mstislav Rostropovics, a londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényli.

Johannes Brahms opusz 102-es A-moll 2-ös versenyét hallottuk Yehudi Menuhin és Mstislav Rostropovics szólójával. A londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényelte. Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 64-es E-moll hegedű versenye következik most Yehudi Menuhin és a londoni szimfonikus zenekar előadásában Colin Davis vezényletével.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 64-es émol hegedű versenyét hallottuk. Yehudi Menuhin játszotta a szólót, a londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényelte. Ezt a hangversenyt a londoni Royal Albert Hallban rögzítették 1964. június 30-án. Műsorajánló.
1: Csütörtök este a Bécsi Filharmonikus Zenekar játszik. A 2010-es nyári szakai koncerten a Schönbrunni kastély parkjában szabadtéren zenéltek a művészek, így a bolygók, a csillagok és a hold szolgált a zenei interpretációk témájául. Csillagok háborúja, szférák zenéje, Mars, esti csillag. Csütörtökön 20 óra 41 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zenei együttese a Budapest Szaxofon Kvartett. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most visszatérünk Budapestre és a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe, ahol 2026. március 13-án adtak koncertet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának művészei. Elsőként hallgassuk Carl Philipp Emanuel Bach G-dur trió szonátáját, amelyet a Bach fiú, édesapja Johann Sebastian Bach 1038-as jegyzékszámú műve nyomán írt. A trió szonátát Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János méhegedűn, Reményi Eszter gordonkán, Dinyés Soma csembalón játsza.

Carl Philipp Emanuel Bach, édesapja Johann Sebastian Bach 1038-as jegyzékszámú műve nyomán írt G-dur trió szonátáját hallottuk. Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János méhegedűn, Reményi Eszter Gordonkán, Dinyés Soma csembalon játszott. Vivaldi a következő szerző, és a 86-os jegyzékszámú ámol szonáta következik. Balogh Evelin fuvolán, Jankó Attila fagotton, Bábel Klára hárfán játszik.

Antonio Vivaldi 86-os jegyzékszámú Ámol szonátáját hallottuk. Balogh Evelin fuvolázott, Jankó Attila fagottozott, Bábel Klára hárfázott. Most következzék a Bartók Rádió hallgatói által nagyon szeretett Fandango Quintet, Luigi Boccherini 448-as jegyzékszámú D-dur darabja, Radványi Noémi és

Luigi Boccherini 448-as jegyzékszámú D-dur Fandango kvintettjét hallottuk. Radványi Noémi és Fodori Adikó hegedűn, Csé Nagy Tamás méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszott, és az ő kezében szólalt meg a kasztanyetta is, valamint Bábel Klára hárfázott. Visszatérünk Bachhoz, az 1038-as jegyzékszámú G-dur triószonáta következik, az a darab, amelynek Carl Philipp Emanuel Bach féle feldolgozása nyitotta a koncertet. De most hallgassuk az eredetit, Hegyesi Gabriella és Balog Evelin Fuvolán, Amirás Árpád Gordonkán, Dinnyés Soma csembalón játszik.

Bach 1038-es jegyzékszámú G-dur trió szonátáját hallottuk. Hegyesi Gabriella és Balog Evelin fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Dinyés Soma csembalon játszott. Most pedig a vonósok kapnak főszerepet. Luigi Cherubini első S-dur vonós négyesét halljuk. Fenyvesi Andrea és Balog Miklós hegedül, Madák Katalin brácsázik, Puskás Zsolt csellózik.

0: Luigi Cherubini első Ezt-Dur vonos négyesét hallottuk, Fenyvesi Andrea és Balogh Miklós hegedűn, Madák Katalin méhegedűn, Puskás Zsolt Gordonkán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei adtak kamarahangversenyt, ezt a koncertet a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében rögzítettük 2026. március 13-án. A felvétel hangmérnöke Etter Balázs, zenei rendezője Tóth Benedek volt. Kedves hallgatóink, mai koncert összeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Bolla Milán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Pece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zenei eseménye a MÜPA 20. születésnapja. Csütörtökön 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában a magyar jazz hőskorából válogatunk. A II. Világháború után formálódó hazai jazz olyan művészekkel indult útjára, mint Tabányi Mihály harmonikás, Kelényi György trombitás, vagy a 100 éve született Bacsik Elek jazzgitáros. Jazz legendák. A magyar jazz hőskora. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: A mai este a csendes, elmélyülésre hívó kompozícióké Árvo Pärt, Valentin Szilvesztrov és Szofia Gubajdulina egy-egy alkotása összeállításunkban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Frátrész, azaz testvérek. Árvo Pärt egyik ikonikus műve nyitja a sort. Első változata 1977-ben készült, konkrét hangszer meghatározás nélkül. Aztán 1980-ban megszületett a hegedű zongora változat. 1992-ben a vonózenekari, 2007-ben a kamara együttesi, és 2009-ben egy egészen szokatlan összeállítású verzió három furujára, ütőkre és gordonkára, vagy vihaladagambára. Ennek a 10 perces alkotásnak a népszerűségét az is mutatja, hogy eddig 6 filmben használták fel. 2005-ben ráadásul egy olyan dokumentumfilmben, melyet Auschwitz borzalmairól forgatott a BBC, s mely filmhez azt a felvételt használták fel, melyen a Magyar Állami Hangversenyzenekart Benedek Tamás vezényli. Frátrész, azaz testvérek. Árvo Pärt művét most Vladimir Spivakov és a moszkvai virtuózok előadásában hallják. A hangfelvétel 2002. januárjában készült a Moszkvai Rádió egyik stúdiójában.

Frátrész, azaz testvérek, Árvo Pärt művét Vlagyimir Spivakov és a moszkvai virtuózok előadásában hallották. A hegedű után egy másik vonós hangszeré, a gordonkájé a főszerep. 1983-ban írta meg szonátáját az ukrán szerző, a kijevi születésű Valentin Szilvesztrov, akit Árvo Pärt nemes egyszerűséggel korunk egyik legnagyobb komponistájaként emleget. Stílusa valóban egyedülálló, harmóniái, egyszerű, de határozott ritmusai, lebegő, szinte túlvilági hangulatot varázsolnak. Talán ennek köszönhető, hogy Szilvesztrov műveinek hangfelvételi tere mindig is tágas, szellős, legyen szó zenekari, kórus, vagy épp kamarakompozíciókról. Szonátáját most Anya Lechner és Silke Avenhaus játsza egy 2001. januárjában a frankfurti Festeburg Kirchében készült felvételről.

szonáta gordonkára és zongorára. Valentin Szilvesztrov 1983-as keltezésű művét Anya Lechner és Silke Avenhaus játszotta. Az Ars Nova a Bartók Rádió 20.-21. század zenéjéből válogató sorozatának adása egy 20 évvel ezelőtt készült kompozícióval zárul. Orpheus lantja. Sofia Gubajdulina kompozíciója következik. Ezt a művét hallgatva bizony nehéz elképzelnünk, hogy 1967-ben Sofia Gubajdulina filmzenét írt a Maugli kalandjai című szovjet animációs filmhez. Ez az időszak az akkor 30-as éveiben járó tatár alkotó útkereséses periódusa volt. Kísérletezett számtani sorokkal, például a Fibonacci sorral, aztán figyelme a ritmus felé fordult. Ezekben az években Sosztakovics bíztatta, ennek nyomán a 70-es évek közepetáján találta meg a rá olyannyira jellemző, elmélyült, mindig őszinte megszólalást. Orpheus lantja, Gidon Kremer hegedül, Marta Szudraba gordonkázik. A két szólistát a Kremerata Baltica kíséri a 2006. júliusában készült felvételen.

0: Orpheus lantja. Sophia Gubaidulina 2006-os keltezésű alkotását Gidon Krémer hegedűn és Márta Szudrava Gordonkán szólaltatta meg. A Kremerata Baltica kísérte a művészeket. Az Ars Nova adása ezzel már a véget ért. Holnap a világhírű katalán énekesnő Victoria de Los Angeles felvételeivel várom önöket, a viszonthallásra Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a mai műsor szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallják. Ezúttal is összeszedtük, hogy milyen eseményekre érdemes odafigyelni a hét elkövetkezendő napjain, a hétvégén és a jövő hét elején. Az első két azonos napon tartott saját szervezésű koncertünkről hallhatnak bővebben a műsor elején, a fellépő formációk vezetőivel Weisz Gábor készített interjút.
3: A Klasszikus és Jazz című sorozatunk folytatódik május 22-én, 19 órakor Adoknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. Az első koncerten a Vibraton Quartet fog fellépni, melynek vezetője Olá Dezső, zongorista, zeneszerző. Dezsővel beszélgetünk erről a koncertről. Viszonylag régen jelent meg a Vibratonnal új anyag, azért lesznek újdonságok ezen a koncerten?
4: Mindenféleképpen lesz egy újdonság, a MÜPA zeneszerző versenyén az egyik díjazott művemet sem lemezre nem rögzítettük még, és ezen kívül az aktuális akkori Liszt fesztiválon kívül még nem igazán játszottuk nyilvánosan, úgyhogy most nagyon örülünk neki, hogy a közönségnek eljátszhatjuk ezt a művet, és még rögzítésre is kerülnek, a címe Lost Dreams.
3: A Vibraton Quartet korábbi felvételeiből hallhat majd a közönség, vagy pedig akár a te saját szerzeményeidet, amit annak idején nem a Vibraton Quartetnek írtál?
4: Lesz egy válogatás olyan szerzeményekből, ez egy sorozat, amit trióval rögzítettünk lemezre, de kvártetben nagyon szeretjük játszani. Ez az Olá Dezső Trió Intermezzo című anyaga. Ebből fogunk játszani egy rövidebb válogatást, a 7 tételből szerintem 4 vagy 5 fog beleférni. Lesz egy klasszikus zenei feldolgozás Bartók Béla Parasz daljai közül, és az imént említett díjnyertes pályamű, ez a Lost Dreams nevű kompozíció is meg fog szólalni.
3: Ennek a kvártetnek az az érdekesség, ami a nevéből is adódik, hogy vibrafon is hallható, és a Stanislaw Richard kezeli. Mióta tart a kapcsolatotok? Hogyan jöttél rá, hogy milyen jó és különleges hangszint ad ez a hangszer a szerzeményeidnek?
4: Nagyon régóta gondolkodtunk Lakatos Andrissal és Olá Petivel azon, hogy mi lehetne ennek a trió családnak a természetes bővülése. Nagyon sokáig gondolkoztunk gitár, szaxofon, másféle hangszerekben, és aztán én igazából szinte 18-19 éves korom óta ismerem a Ricsit. Valahogy úgy összefújt bennünket az élet. Ő annak idején valamilyen próbára jöhetett talán a jazz tanszakra, amikor találkoztam vele, tehát onnantól kezdve volt egy ilyen kapcsolatunk, és egyszer csak ráébredtem arra, hogy tulajdonképpen engem ez a fajta kísérletezés nagyon érdekelne, és hát ugye a Ricsi gyönyörűen tud játszani négyverővel, tehát két akkord, egy teljesen másfajta szín, és hát ugye a Lakatos Pecek Andris és Olá Peti mellé, fogalmazok így, egy méltó harmadik ember került így a zenekarba, hiszen a Ricsi egy európai színvonalú, sőt, hanem világszínvonalú jazzjátékos, én pedig nagyon boldog vagyok, hogy mindig olyan emberekkel vehetem körül magamat, akik mellett tudok fejlődni.
3: És legközelebb hol hallhat téged? Azt hiszem, így kell fogalmaznom, mert nem feltétlenül a Vibraton Quartettel, hanem esetleg a trióddal, hol hallhat legközelebb a közönség?
4: Következő koncertállomás, ahol velem lehet találkozni, és a Vibraton Quartet ritmus szekciójával, mivel most jelenleg még a Vibraton Quartet koncertjei szervezés alatt vannak, ez egy május 27-i koncert lesz a Napházban, ami a Romano Kerr szervezéséből jöhet létre, ahol egy állandó képzőművészeti tárlat lesz látható a nagy közönség számára. 6 órakor lesz a tárlat megnyitója, és olyan fél hét, 3/4 hét körül fog elkezdődni a mi koncertünk, amivel megnyitjuk ezt a tárlatvezetést és ezt a képzőművészeti kiállítást. Egy nagyon régi anyagunkból fogunk játszani, a Reflectionsből, ami Bartók Béla hat román népi táncain alapul. Úgyhogy akinek van kedve, várjuk nagy szeretettel majd május 27-én a Napházban Olá Dezső trió Bartók Reflections.
3: És most azért a 22-i klasszikus és jazz koncert kapcsán kérdezlek, hogy a Vibraton Quartettel hallgassunk meg egy számot, amivel felkeltjük a közönség érdeklődését, hogy ide is jöjjenek el.
4: Én úgy emlékszem, hogy volt egy közös felvételünk, ahol az Anima Musicae játszik együtt az Olá Dezső Vibraton Quartettel, és ebből a koncertből szeretnék ajánlani egy kompozíciót. Rád bízom, hogy melyiket választod. Úgy emlékszem, hogy ennek a zenei rendezője azon a napon Bárány Gusztáv volt.

0: 22-én pénteken a második koncerten a klasszikus és jazzben 20 óra 15 perc tájékán a Bágyi Balázs New Quartet fog játszani. A formáció vezetőjét, Bágyi Balázst ezúttal is Weisz Gábor kérdezte.
1: Balázs, milyen anyaggal készültök, mit fogtok játszani?
2: A tavaly ősszel megjelent Encore című lemezanyagunkat fogjuk játszani, ez a TomTom Records gondozásában jelent meg, és ha jól tudom, akkor 6 számot tartalmaz, úgyhogy ez a lemez még élőben nem rögzült a Magyar Rádió számára, úgyhogy ezt gondoltuk.
1: Tulajdonképpen az utóbbi években minden évben kijöttél egy-egy albummal, ez konkrétan milyen témájú számokat tartalmaz?
2: Elég vegyes, ami a kompozíció karakterét illeti, és a címe is onnan jött, hogy előtte 23-ban jelent meg a Decade című album, amikor a zenekar 10 éves fennállását ünnepeltük, és akkor azt egy elég sikeres anyagnak éreztem, most sokat is játszottuk a 24-es évbe, mondhatnám, hogy világkörüli útra indult, Kínától Mexikóig, Tallinnon át Erdélyig mindenhol szerepelt az az anyag, és akkor egy benne akartam maradni ebben az ihletett atmoszférában, és akkor ennek a ráadását megírtam, de hát tényleg különböző, tehát vannak rajta bossanova jellegű lüktetésű darabok, van páratlan, vannak baladisztikus, kicsit tüzesebb, kicsit modernebb, nyakartekertebb téma, szép téma is, mondjuk az epilógusra gondolok. És igen, nagyjából minden évben jelentkezünk egy lemezanyaggal, így tervezem az idénre is.
1: És mit tervezel idénre? Gondolom már a fejedben van, hogy megírtad nagyjából a számokat.
2: Sőt, igen, hogy nem csak a fejemben van, hanem már ez így papíron is létezik. Diversity címmel fogunk kijönni egy anyaggal, majd szintén az ősszel, szintén a TomTom Records gondozásában.
1: És mitől lesz klasszikus ez a koncert? Tehát, hogy emlékszem, hogy például Szát itt dolgoztál fel néhány éve, hogy esetleg abból játszotok ismét?
2: Na igen, azt gondoltam, hogy az Encore-nak az anyag az kb. 45 perc, úgyhogy még körülbelül egy vagy két kompozícióra marad idő ezen a koncerten, és akkor visszanyúlnánk a Száti anyaghoz, és akkor onnan a legsikeresebb a Gymnopédia meg a Gnossian sorozatoknak egy-egy tételét játszanánk el.
1: Légy szíves, a tagokat még említsd, hogy kivel játszol ezen a koncerten.
2: Hát a Bágyi Balázs New Quartet állandó felállása fog játszani, Szoszola Katos Sándor altszaxofonon, Olá Dezső zongorán, Olá Péter nagybőgön.
1: És ezután hol hallhat majd titeket a közönség?
2: Ha valaki esetleg nem tud eljönni most 22-én a Doktányi Zenei Központba, akkor 30-án is meg tudja hallgatni a zenekart a Református Zenei Fesztiválon a Bakács téren 14:30-kor.
1: Most a közönség figyelmét keltsük fel egy számmal, én úgy gondolom, hogy az Encore lemezről. Mit hallgassunk most?
2: Szerintem a Turkish Flames-t hallgassuk meg, az egy elég fülbemászó és elég dinamikus téma.

0: nem csak egy a Margit szigeti szabadtéri színházban látogatható programsorozatról, hanem a közeljövő több eseményéről és sok egyébről is szó esik a folytatásban. Újfent Weisz Gábor interjúja következik.
1: Gajer Ferenc jazz nagybőgő művészt, a Magyar Jazz Szövetség elnökét köszöntöm, és most én úgy gondolom, hogy elsősorban a Jazz Szövetség ügyeiről és eseményeiről beszélgessünk, aminek a legfontosabbja most lesz nem sokára. Május 22-től 25-ig 4 napos lesz idén a csodálatos Magyar Jazz koncert. Sorozat, akkor mondhatom így?
2: Igen.
1: Hát kérdezlek, hogy most hogy ilyen sok nap lett, mert azért eddig nem volt 4 napos.
2: Ott kezdeném, ugye, mert most az életem ebben a pár éves szakaszában összekapcsolódik a Magyar Jazz Szövetséghez, hogy február végén újra választottak, és el is vállaltam a 2 éves elnökséget, és mostanra pedig már összeállt az egész éves programunk, amely egy főzászlós hajója a Margit-szigeten megrendezendő csodálatos magyar jazz, borés jazz, tehát itt keverednek a gondolatok. Az a lényeg, hogy 4 napon keresztül fantasztikus előadók, külföldiek, magyarok lépnek fel, magyar zenekarok körülbelül egy ilyen 15-16, személyenként, tehát muzsikusként 80-an körülbelül. Pénteken nyitjuk, ez 22-e, és egy világsztárral, Kurt Elinggel, akit egy magyar big band fog kísérni, és nem is akármilyen, egy All-Stars big band, amit a Csapó Krisztián organizált, összeszedte össze. Nagyon várjuk ezt a koncertet. A másik napon a nagy színpadon lesz a Biondi koncert, hát ő ilyen pop, jazz, azt mondják, hogy ő a olasz Barry White, vagy na mindegy, ezt valahol olvastam. Ő a nagy színpadon lesz, ő talán nem is kapcsolódik ehhez az egész sorozathoz, de végül is időrendben oda beleilleszthető. Azon a napon, amikor a Biondi koncert lesz, délután lesznek kisebb formációk, Rafael Mário trió, az Egri János Junior trió, és aztán a Olá Dezsőnek ez a vibraton kvartettje, ez lesz szombaton. Vasárnap lesz egy nagyszabású, délután 2-től éjfélig mindenféle fajta jazz, Harper Quintet, Budapest Ragtime Band, Fusion Circus, a László Attila zenekara, a végét pedig úgy zárjuk, hogy lesz az Easy Jazz Band táncosokkal, ilyen swing táncos. Tehát egy ilyen örömünnepszerűség, és levezetésképpen pedig hétfőn még délután lesz 3 formáció. A Völgyben lesz egy udvarunk, visszakanyarodva a Magyar Jazz Szövetségre, ez július végétől augusztus 2-ig, 10 napon keresztül körülbelül 100 musikus léptetünk föl, lesz a Magyar Jazz Szövetségnek egy saját udvara. Augusztus végén pedig a Zeneházában egy Magyar Jazz Napja nevezetű rendezvény, ott is az udvarra kivittük a szervezőkkel egyeztetve. Ki lesz a Gájer Bálint, lesz a Hodek Trio, debreceni Dixieland zenekar, hogy mindenféle fajta muzsika megszólaljon. Ez elvünk is a mostani elnökségi tagoknak, nekem is egy kicsit. Csináljuk a podcastjainkat, 4-et már fel is vettük, ezt a Szakcsi Rádió át szokta venni. Versenyeink lesznek, lesz 3 verseny, a Kőszeg Imre dobverseny, a Részfúvós verseny, talán Tomsics Rudolfra emlékezünk, ezt még majd nem döntöttük el, és kooperálva az Artisiusszal lesz egy jazzdal szerzőversenyük. És hát most nagy a nyüzsgés, ne az a mozgás mostanság, és sok megkeresés jön, hogy képviseljük közösen a magyar jazz, vagy a magyar kultúrát, vagy a magyar zenét, ahogy tetszik. Van dolgunk.
1: Szerencsére. Még pont egy kicsit visszatérnék erre a 4 napra, ahogy soroltad a fellépőket. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy alapelvetek az, hogy egyrészt a jazznek szinte minden műfaját bemutassátok egy ilyen 4 napban, másrészt pedig, hogy több fiatalt is bemutassátok.
2: Igen, hát például vasárnap a Nutshead Showcase zenekar, a Majsai Dolandék, azt hiszem ő a zenekarvezető, akkor a Cumo Árpádnak az új zenekara, a Horror nevű Horror Monkeys. Az Easy Jazzben sem korombeliek, tehát fiatalok. A Harper már korombeli, Rafael Mário trió. Igen, ez szándék. Említetted azt, hogy mindenféle fajta műfaj, ugye a Budapest Ragtime Band is, az Easy Jazz Band is egy hagyományos, tradicionál jazz, és a Tóth Iktor, Skylike, ő azért egy kicsit másfajta zenét játszik, de ő is szívesen jön és felléptetjük. Nagyon és még ha megengeded, a terveinkről szeretnék a most a Jazz Szövetségről beszélni, szeretnénk majd kijutni jövőre megint a Jazz Ahead-re, mert ez a nemzetközi képviselet a Magyar magyar jazznek, és nem csak a magyar jazznek, hanem ez egy országimázs is. Mi tavaly voltunk, és hát fantasztikus. Összes európai ország ott van, és van, aki bolthoz, van, aki egy kis kolbász, a jazz mellett, meg a muzsika mellett, és nagyon jó a hangulat, és nagyon jó kapcsolatteremtő és építő program ez az egész. Szeretnénk talán egy nagyobb fesztivált is csinálni, meg talán a szövetség egy tábort is csinál, mert most nem nagyon vannak ilyen kimondott jazz táborok. Talán egy van ebben az évben, ha jól tudom, a Bágyi Balázsnak a Bodajki, mert a Lamantint nem csinálják meg idén sajnos. De tervek vannak, és majd meglátjuk.
1: Most egy nagyon-nagyon nehéz kérdést teszek fel, hogy válaszunk egy zenekart, hogy kitől játszunk be.
2: Kunatons.
1: Jó.
2: Az nem nagyon van. És jók ám. És ők május 25-én hétfőn 3:30-kor lépnek föl.

0: Május 26-án kedden, fél héttől és este 9 órától a BMC Opus Jazz Clubban különleges koncert lesz, a címe Miles Davis 100. Fekete Kovács Kornéllal a sorozat ezelőtti epizódjairól már beszéltünk, az volt a Miles Ahead és a Porgy és Bess, ugye Miles Davis és Gil Evans közös lemezei kapcsán hívtalak föl téged, és most a Sketches of Spain-re kerül sor. Innentől kezdve ugye fogsz beszélni, biztos vagyok benne, hangszerelésről, a meghívott művészről, közreműködőről, de azért megkérdezem, mert tudom, hogy Miles Davis a szíved csücske, és a 100. évforduló az pont a koncertek napjára esik. Ezt így választottátok?
1: Hát nem a gombhoz választottuk a kabátot, hanem azt gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos esemény. Szerintem a jazz történetének az egyik legfontosabb alakjáról beszélgetünk. Nagyon sok, nagyon innovatív, nagyon fontos mérföldköve volt ennek a műfajnak, ahogy eljutott odáig, ahol most tart. De a Miles Davis az nagyon-nagyon sokáig volt, és különböző pontokon több alkalommal is meghatározója ennek a fajta változásnak, amin keresztül ment ez a műfaj. És előadóként, zenekarvezetőként, komponistaként, producerként, tehát nagyon-nagyon sokféle aspektusból nézve az ő élete az elképesztő lenyomatokat hagyott a műfajon, és valóban 1926. május 26-án látott napvilágot, és innen választottuk ki ezt az időpontot, és kértük az Opus Jazz Clubot, hogy ezen a napon mi játszhassunk, és a következő ötlet pedig az volt, hogy ha Miles Davis jelentősége tényleg ekkora, akkor mi lenne, hogyha egy egész sorozatot szentelnénk az ő bemutatására, vagyis legalábbis annak a szegmensnek, ami az ő nagy zenekari munkáira fókuszál. És így jött ez a három részes sorozat, hogy március vége, április elején mutattuk be az első nagyzenekari kollaborációt Miles Davis és Gil Evans között, ez volt ugye a Miles Ahead, ahogy te is említetted. Április végén bemutatkoztunk a második albummal, a Porgy and Bess-szel, és a kollaboráció harmadik albuma pedig a születésnapon hangzik majd el, a Sketches of Spain.
0: Most Juraj Bartos lesz a szólistátok, tulajdonképpen ő lesz Miles. Dolgoztatok már együtt?
1: Képzeld el, hogy nagyon érintőlegesen, tehát nagyon régóta ismerjük egymást, egy színpadon, egy produkcióban szerintem még nem álltunk.
0: Ez azért lepett meg, mert nagyon sokszor említetted már a nevét.
1: Igen, ő Szlovákiában egy nagyon ismert és nagyon elismert trombita művész. Egyrészt egy fantasztikus, klasszikus trombita virtuózis, tehát ő brandenburgi trombita versenyeket játszik. Emellett a Bratislava Hot Serenades elnevezésű tradicionális, kifejezetten archaizáló, tradicionális jazz játszó zenekarnak a megalkotója és vezetője, de emellett elképesztő, hogy még lead trombitásként is nagyon sok helyre hívják, illetve a modern jazz hangzásán is elképesztő minőségben képviseli ezt a hangszert.
0: Mennyiben más ez hangszerelésben?
1: Hát ezt elmesélem a hallgatóknak, ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor ez az ötlet megszületett, utána én gyakorlatilag kb. 3 hónapot töltöttem azzal, hogy a megfelelő forrásokat felkutassam, ahonnan ezeket a darabokat eredeti kottáikban fel lehet lelni. Egyébként ez úgy néz ki, hogyha van egy kotta kiadó, akkor őt kell megkeresni, és tőlük kell bérelni gyakorlatilag a papírkottákat. És hogyha az ember kitölti az űrlapot, hogy mondjuk 200 főt befogadni képes helyen egy alkalommal eljátsza azt, akkor annak megszabnak egy ára, és hogyha azt én kifizetem, akkor jogosultá válok arra, hogy előadjam az ő kottáikból a darabot. Tehát ez nagyjából így szokott kinézni. Ezzel szemben ennél az anyagnál folyamatosan akadályokba ütköztem, és gyakorlatilag a mai napig nem kaptam arra választ, hogy a Sketches of Spain az hogyan és milyen forrásokból lehetne felelni. A Miles Aheadnek egy részét, a 70%-át játszottuk már korábban. A Porgyt is játszottuk már 2018-ban, ezekből megvoltak a kották, viszont a Miles Ahead utolsó 3 tételét azt nekem kellett a felvételek után leírni, és sajnos, vagy hála Istennek, ez csak nézőpont kérdése, a Sketches of Spain-ből sem volt semmiféle kották, úgyhogy kicsit egy ilyen kalákában Ávéd Jánossal, Bacsó Kristoffal, Subic Gáborral 4-en nekiálltunk, és leírtuk a hangszereléseket, a kompozíciókat, és tulajdonképpen a saját verziónkat fogjuk most eljátszani 26-án este 2-szer is.
0: Mielőtt feltenném a kérdést, hogy mit játszunk be a hallgatóknak, Miles Davis-t még nem teszitek félre, mert foglalkozni fogsz vele a folytatásban is, és akkor tekintsünk egy kicsit a jövőbe.
1: Hát Miles Davis nem nagyon lehet félretenni, de hogyha egész konkrétan válaszolni akarok a kérdésre, azt tudom mondani, hogy július 3-ától kezdve, hét pénteken keresztül a Balaton felvidéken, Salföldön, a Káli fecskében, a Szakcsi Jazz péntekek rendezvénysorozat keretein belül 4 Miles Davis és 3 John Coltrane albumot fogunk majd bemutatni. Ez nagyjából ugyanaz a struktúra lesz, mint amit egyébként a legendás albumok koncertjein hallhatunk tőlünk a közönség. Tehát az eredeti felállásokkal, az eredeti instrumentációkkal játsszuk majd el ezeket az albumokat. Illetve augusztus 20, 21 és 22-én a Szakcsi Jazz Fesztivál nyitó napján pedig nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy eljátszhatom a Gil Evans Miles Davis kollaboráció első közös alkotását, a Birth of the Cool című albumot. Ezt visszük majd a Modernát Orchestra muzsikusaival közösen színpadra.
0: A zeneválasztáshoz pedig az a javaslatom, hogy térjünk vissza a Sketches of Spain-hez, ami tehát május 26-án kedden 18 óra 30 perctől és 21 órától a BMC Opus Jazz Clubban hangzik fel. Természetesen csak pár percnyi bejátszásra lesz lehetőségünk.
1: Akkor hallgassuk meg a Sketches of Spain című album nyitó motívumait, hiszen ez egy 16 perces darab, ami nem más, mint Rodrigo Aranjuez koncertójának az Adagio tétele. Ez esetben Miles Davis játékával és Gil Evans hangszerelésében.

0: A Harmónia Jazz Műhely jazz csillagvizsgálóját Pallai Péter indította azzal a céllal, hogy fiatal tehetségeket mutasson be a hallgató közönségnek. A szaxofonosoké a főszerep május 25-én hétfőn 20 órától, és egy fiatal művészt kérdezhetek, Fehér Melisszát, aki, hogyha jól tudom, egy picit azért össze is fogja ezt az estét.
1: Valamilyen téren igen, ugyanis a kísérőzenekart én választottam ki, de a szaxofonosokat a tanáraink.
0: Ez minden esetben így történik, ugye? Hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Konzervatórium tanárai jelölik ki, hogy kik legyenek ezeken az alkalmakon.
1: Igen, igen, és ez elég nehéz feladat, mert mindkét tanszakon rengeteg diák van, és mindenki nagyon jól fúj. Igazából nem teljesen tudom, hogy mi alapján választottak ki bennünket. Mi a Zeneakadémiáról mindketten elsősök vagyunk, akkor lehet be is mutatom a tagokat, hogy kik fognak játszani.
0: Köszönöm.
1: A Zeneakadémiáról Berkó Domonkos és én fogunk érkezni a koncertre, mi mindketten elsősök vagyunk, a Bartók Konziból pedig Liska Lél Szirárd és Molnár Torda fog játszani. Lél, ő tizedikes, Torda, ő azt hiszem egy osztályal felette jár, de indokolatlanul jól fúj, szóval nem haladszik, hogy 11-es.
0: A kísérőkről is kérlek egy pár szót, hogyha te válogattad össze őket, akkor mi alapján tetted? Nyilván kell egy ritmusszekció is, ami jól megy a szaxofonosokhoz?
1: Igen, a doboknál Rigó Gábort hallhatják, a basszusgitárnál Csikó Dávidot, és a zongoránál pedig Mózes Bencét. Őket azért választottam, mert nagyon szeretek velük játszani, nagyon-nagyon tehetségesek, és Rigó Gábort leszámítva nem játszanak olyan sokat a fiúk, és gondoltam, hát akkor játszanak.
0: Abban segíts nekünk, hogy ti összebeszéltetek, hogy milyen témákat válasszatok?
1: Nem, ez így az egyénre van bízva. Igazából még annyira nem fixáltuk le, hogy mi lesz a műsor. Mindenki olyan számot fog játszani, amit ő szeretne.
0: Csak abban az esetben kell egyeztetnetek, hogyha együtt játszotok.
1: Igen, igen.
0: És mindenki külön leadta az alapcsapatnak azt, hogy melyik témákat választja? Van belelátásod, nyilván egy tólig határt kell találni idő miatt is.
1: Persze, igen, igen, van is egy közös csoportunk, és abba intézzük az e fajta ügyeket, és lesz is próbánk, szóval minden rendben lesz, és már nagyon-nagyon várjuk ezt a koncertet, mert azért nem mindennapi, hogy ennyi szaxofonos játszhat egy színpadon.
0: Eddig a összefogás, most kérdezlek téged személyesen, hogy te mi alapján választottál témát?
1: Egy kicsit bajba is voltam ezzel, mert most a Zeneakadémián pont most van a vizsgaidőszak, és nagyon sokféle irányba kell készülődni. Szóval arra gondoltam, hogy lehet eljátszanám a vizsganyagomat, de aztán rájöttem, hogy van néhány saját számom, és lehet, hogy azok is el fognak hangzani. Most még itt több opció is lebeg a szemem előtt. De valószínűleg az egyik saját számomat el fogjuk játszani.
0: A Berklee College of Musicban volt lehetősége tanulni ösztöndíjjal, ami azért a mai zenészek szentélye. Mi az, amit tanultál?
1: A legfontosabb, amit tanultam, az zenekari órákon történt. Minden nap volt zenekari órám, a hétvégéket leszámítva. Azok voltak a legizgalmasabb órák, de volt főtárgy órám is, elméletórák is, csak nem sokat értettem belőlük, már ugye angolul.
0: De a zene nyelve nemzetközi.
1: Igen, a zenekari órákon nem volt baj.
0: És összességében mit hoztál magaddal?
1: Nehéz, igazából egy nagyobb rálátást kaptam magamra. Az egyik az, hogy képes lehetek ilyen dolgokra is, hogy én egyedül kimegyek 5 hétre úgy valahova, hogy nem beszélem a nyelvet, de nagyon sok emberi dolgot is tanultam, hogy hogyan kell nyitottnak lenni, barátságosnak, meg hogy mennyire jó így együtt zenélni másokkal. Negatív tapasztalataim is voltak ezzel a show csinálással kapcsolatban, de összességében nagyon sokat tanultam.
0: Minden esetre most kamatoztathatod a tudásodat, és akkor a Jazz Csillagvizsgálóban május 25-én hétfőn 20 órától veled kezdődik a koncert?
1: Nem. Úgy gondoltam, hogy ilyen öregségi sorrendbe mehetnénk, hogy elkezdi a legfiatalabb, és majd a legidősebb zárja a koncertet. Szóval én 3. leszek.
0: Az öregségi sorrend már önmagában is érdekes ebben a konstellációban. De köszönöm szépen, hogy említetted. Mi legyen az a zene, amit meghallgatunk, és miért?
1: Most volt a zenekari vizsgám, és nagyon-nagyon a fülembe ment Roy Haynesnek a Summer Night című száma, és ez szerintem a hallgatóknak is tetszeni fog.

0: essék szó bővebben a Jazz Mozaik végén egy lemezbemutatóról. Címe No Excuse, Grounds in Jazz. Ezúttal is Weisz Gábor készítette interjúval, ismerhetjük meg jobban a zenei szövetet.
1: Varga Bendegúz jazzdobossal beszélgetünk, még az év elején megjelent egy új LP, és ennek a Budapest Jazz Clubban volt bemutató koncertje, de ebből az anyagból érdekes módon utána jelenik meg a digitális formátum, és a digitális platformokon majd most az Opus Jazz Club beli koncert alkalmával az anyag. Az Opusban 21-én, csütörtökön 20 órakor lesz ez a koncert. Bendegúz, miért döntöttetek úgy, hogy először a vinil és utána a platform megjelenések?
2: Azt gondoltam, hogy így lesz egy történet a lemez körül, és a március 19-i Budapest Jazz Clubbeli koncert alkalmával tartottam szinte én is először kezemben a vinil lemez vagy LP-t, és azt hittem volna, hogy ez az anyag, ami szerintem nagyon minőségi és a szívemhez nagyon közel álló zenei anyag lett, ez a lehető legszebb formátumban is megjelenjen. Azt hiszem, hogy most az LP, a vinil lemez egyfajta reneszánszát kezdi élni, és szerettem volna, hogyha ilyen módon is a hallgatók vagy az érdeklődők, akik szeretik ezt a zenét, amit feldolgoztunk, azok fizikai formátumban is kezükbe foghassák ezt a lemezt. Egyébként már a nagy digitális platformokon már meghallgatható 4 szám a lemezünkről, mert az elmúlt időszakban 4 single jött ki már, és ezekhez kapcsolódóan a YouTube-on pedig ilyen live session videók is megjelentek. Ez a 4 szám mindegyik egy feldolgozás, hiszen ez a lemez egy koncepciólemez lett, ellentétben a első 2 lemezemmel, a 2018-ban megjelent Gold Moon és a 2023-ban megjelent Chasing Your Dreams című lemezeimmel, ami elsősorban saját számok, illetve zenekarom tagjainak kompozíciói szerepelnek. Tehát az a lemez, ami vinilemmel megjelent, és valóban május 22-én 0 órakor fog megjelenni a platformokon. Ez egy koncepció lemez lett, amely arról szól, hogy az általam nagyon szeretett és szívemhez közel álló grunge rock zenét dolgoztam át, modern mainstream formába igyekeztem megjeleníteni azokat a számokat, amelyeket egyébként a tínédzserkorom vége fele egykor a legkedvesebb rockzenekarommal játszottam, amelynek tagja egyébként máig jó barátaim. Úgyhogy ez egyfajta visszatekintés. Rockszámokról van szó, de mégis jazzbe átültetve. Ebben segítségemre voltak olyan nagyszerű művészek, akik hangszerelőként jelentek meg a lemez munkálataiban, mint Karosi Júlia, mint Szabó Dániel, a nagyszerű zongorista és zeneszerző, valamint Ávéd János, szaxofonos művész, aki egyébként az egész lemezben rengeteg segítséget nyújtott, hogy ilyen minőségi formában meg tudjon jelenni ez a zene.
1: Emlékeim szerint itt férfi énekesekről van szó, viszont a te albumodon Koncz Kriszta, aki énekel elsősorban, igen, van egy olyan szám, ahol Komját Járon is besegít, igen, de miért választottad azt, hogy egy nő énekelje a férfi számokat?
2: Ott kezdeném, hogy a vinil lemezen 8 szám szerepel, a digitális megjelenésben majd egyel több, sőt, hát összesen 10 track lesz, ezen 9 szám, és ebből a 9-ből 6, amiben vissza is közreműködik, és a többi pedig instrumentális nóta maradt. Azt gondolom, hogy ez egyfajta nagyon érdekes választás, hiszen azért könnyebb talán egy női énekessel kiállnunk és újra gondolni ezeket a számokat. Mert ha férfi énekes lenne, mindenki elkezdené hasonlítgatni, akkor az eredetihez képest milyen, hogy énekelt Kurt Cobain, és akkor XY hogy énekel. De hogy egy nő formálja meg maga nőies módján ezeket a számokat, azt hiszem ez egy elvonatkoztatás, és nagyon jól áll a lemeznek.
1: Térjünk rá egy kicsit a koncertre is, hiszen látom az LP-n, hogy ez összesen majdnem 3-4 óra. Itt az Opus Jazz Clubban egészen biztos, hogy 2 szettes koncertek szoktak lenni. Tehát az előző albumaitokból is kiegészítitek ezt az anyagot majd?
2: Valójában ezen a lemezen a lemez formátum, talán azok a számok, tehát a stúdióban, hogy rögzítettük a számokat, szerintem azok valami kompaktabbak lettek, mint ahogy koncerteken játszunk ezt az anyagot. Már játszunk egy ideje, volt vele jó néhány koncert, tehát nem olyan rengeteg, de azt hiszem, hogy hosszabban adjuk elő őket, tehát az improvizációk hosszabbak, vannak közjátékok a számok között is hasonlók, de ettől függetlenül valóban egy régi számomat szoktuk játszani még, és esetleg ráadásnak még egy standardet is előadunk, hogyha úgy jön ki.
1: Még annyit jegyezzünk meg, hogy két nappal később szombaton Gödön is előadjátok ezt az anyagot, az Adi Klubban, este 6 órakor, úgyhogy ide is várjátok a közönséget. Ugyanezt az anyagot viszitek oda, tehát aki esetleg Gödi, az ne jöjjön már az Opuszba, inkább ott hallgassa meg.
2: Szerintem mind a két koncertre érdemes jönni, pláne a Gödieknek, mert mind a kettő nagyon jó lesz. Ugyanazt az anyagot adjuk elő gyakorlatilag. Annyi a különbség, hogy itt a lemezbemutató koncerten, az Opuszban, itt valóban azok lépnek föl velem színpadra, akik a lemezen is játszanak. Ávéd János nevét már említettem, természetesen ő sziporkázik ezen az albumon. Bögöti Ádám bőgőzik, és Komjáti Áron gitározik, és természetesen Koncz Kriszta énekel. Ehhez képest a két nappal későbbi Gödi koncerten két hangszert illetően lesz csere, Mester Dániel fog szaxofonozni, és Cseh Péter fog gitározni. Emiatt egyébként izgalmas, hiszen egészen különleges, ahogy ugyanazt anyagot más emberekre adjuk elő, egy másik hozzáállással, egy másik művészi megközelítéssel, egy más arcolatot kapnak a zenék, úgyhogy talán ezért is érdemes eljönni mindkét koncertre.
1: Egy kérdésem még van, amit minden riport végén felteszek, hogy egy számot most a koncertek ajánlásaként hallgassunk meg, melyik legyen az.
2: Azt hiszem, talán azt a számot ajánlanám most, amely az első a lemezen. Ez a Smells Like Teen Spirit, a Nirvana-nak a klasszikus, ikonikus dala, amelyet Karosi Júlia hangszerelt. Azt hiszem, hogy ez remekül összegzi talán a lemeznek a karakterét, úgyhogy hallgassák szeretettel.

néhány egyéb jazz programról. Tóth Viktor, Ajtai Péter és Hami Drake három ízben is fellép együtt mini turnén, az esemény címe Mesterem Hami Drake 70. Május 21-én este 7 órától Székesfehérváron az Egyházmegyei Múzeumban, május 22-én Hüggelandhofban, Ausztriában, május 23-án pedig Ravaszdon a Pünkösdi Improvizációk együttléten hallhatja őket a közönség.

aztán a Budapest Jazz Clubban május 21-én a Rádió Café bemutatja Groovus, Borkó Attila, szaxofonon Dévényi Zoltán, gitáron Vinnai Csaba billentyűs hangszereken játszik, Mille László basszusgitáron, Csendes Péter pedig dobol. Pénteken pedig a Budapest Jazz Clubba újra világsztár érkezik, a Chris Potter vezette trió lép fel 19 órától és 21 órától. Szintén pénteken a Borbély műhely is fellép a Pesti Vigadóban este 7 órától, és a BMC Opus Jazz Clubban is lesz koncert május 22-én 20 órától. Az esemény címe Boa Noite Budapest.

Május 23-án szombaton 20 órától Horváth Tojás Gábor triója a Budapest Jazz Clubban ad koncertet, a BMC Opus Jazz Clubban szintén 20 órától különleges koncert lesz, Bacsik 100 Bacsik elekemlékkoncert, ez Halpern László vezetésével valósul meg.

0: Jó rádiózást kívánok!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Gdanszban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált a belvárosban. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Idehaza alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes 1000 forintos részvételi díj magába foglalja a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat is. Híreink végén az időjárásról. Szinte mindenütt derült az ég, csak az Alpok alján vannak borult körzetek. Napközben sok napsütés várható, csak helyenként, főként a középső ország részben lehetnek gomoly felhők. Arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, délután 23-27 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a napos, kiránduló idő, pünköstkor helyenként akár már 30 fok is lehet. Hírekkel legközelebb, holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, munkatársai a hangmérnök Pap Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Spartacus trák származású rabszolga és gladiátor volt az ókori Rómában. A híres rabszolga felkerésről, amelyet ő vezetett, nagyon sokat írtak. A felkelő kezdetben több római sereget legyőztek, ami nagy riadalmat keltett. Céljuk az volt, hogy elhagyják Itáliát és szabadságot nyerjenek. Végül Crassus serege legyőzte őket. Spartacus a harcban esett el. Aram Hacsaturian egy nagyszerű balettet írt a történetből, ennek részleteivel kezdődik a mai notturnunk.

Hacsatúrián Spartacus című balettjének gyönyörű részleteit a Nyugat-Ausztrál Szimfonikus Zenekar adta elő. A Gajánai vagy a Spartacus nagyon népszerű. Hacsatúrián az örmény származású zeneszerző, 1903-ban Tbilisziben született, úgy az örmény zene nagy alakja, hogy nem tudott örményül. Egy ismeretlen zeneszerző muzsikája szól.

Egy ismeretlen szerző zeneműveit az Új Világ Konszort tagjainak előadásában hallottuk. Ponchi Eli nagyon híres tanár volt, növendékei közé tartozott például Puccini. Nagyon szép hatásos muzsikákat tudott komponálni, ő írta a Garibaldi himnusz zenéjét is. Capriccióját hallgatjuk meg.

Ponki Eli kapricsolyát Vanszu Muk és Jun Szocsi előadásában hallottuk. Most Sibelius a kedves szvitje következik, amit szerelmes ciklus néven is emlegetnek. Jó 100 évvel ezelőtt készült ez a mű. A Kanteletár verset egyébként kétféleképp is megzenésítette a híres finn zeneszerző.

Sibelius a kedves című szvittje hangzott el. Egy zenekari muzsikus írja, Sibelius művei gyakran játssza a göteborgi zenekar, mindig más volt a helyzet, amikor ő maga vezényelt, olyan hangszínek váltakozását, amit ő tudott, senki más nem produkált. Puccini Manon Lescaut című operájából következik Manon áriája.

Puccini Manolescu című operájából az áriát Kincses Veronika és a Szlovák Rádió zenekar adta elő. A Manon Puccini harmadik és egyben első maradandó értékű operája, az első két színpadi művével nem tudott olyan nagy sikert elérni, amit szeretett volna. Edvard Grieg G-dur szonátája szól.

Edward Grieg opusz 13-as G-dur szonátáját Mariana Torzen és Howard Gimze adta elő. Nils Wilhelm Gade a dán zene egyik nagy alakja, egy hangszerkészítő fia volt, későn kezdett foglalkozni zenével, de az első műve már meglepte a világot. Most első szimfóniáját ismerhetjük meg.

Nils Wilhelm Gade első szimfóniáját a Szengallen szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Modestas Pitrénas. A komponista királyi ösztöndíja Mendelssohnhoz mehetett Lipcsébe tanulni, ahol Schumannnal is összebarátkozott. Johann Heinrich Mertzer D-dur szonátájával folytatjuk a notturnót.

Johann Heinrich Schmelzer D-dur szonátája Daniel Szepet Schiller per Lisantana és Mihály Béringer adta elő. Ez a komponista a harmadik Ferdinánd idejében élt, aki nagyon sokat csatázott, de maradt ideje a kultúra támogatására, sőt, ő maga is írt zenéket, főleg dalokat. Chopin három mazurkáját játssza most Alexander Gadzsiev.

Chopin opusz 59-es 3 mazurkáját Alexander Gadzsijev adta elő. Chopin játéka szinte magától fejlődött a virtuózitás fokára, és csak a zongorára komponált jóformán. Minden frázisa annyira egyéni aromájú, hogy tán egy szerző sem ismerhető fel nála könnyebben. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A berlini német szimfonikus zenekar hangversenye következik, amelyen Kent Nagano vezényelt. Elsőként az 1948-ban született Péter Ruzicska requiemje szólalt meg. Ez a darab mélyen személyes és filozofikus hangvételű, nem hagyományos értelemben vett gyászmise, hanem inkább elmélkedő.